90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now.

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megvan az új alkotmánybíró. Baj van az egyik Lemmag termékkel. Nincs nagy szúnyog tenyészőhely. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Szonevent Pál az új alkotmánybíró. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. A taláros testület új tagját titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát a Tisza párt jelölte. A tisztségviselő már le is tette esküjét a parlamentben. Szigorúbb fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegéseknél. 2 hét alatt több mint 160 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi egyeztetés kérdőívét. A válaszadók keményebb intézkedéseket szeretnének, többek között az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső törvénysértőkkel szemben. Az európai tapasztalatok szerint számos országban a legsúlyosabb közlekedési kihágások visszaszorításához a pénzbírság önmagában már nem elég. Baj van a Wellgood Lemmagjával. A Penny visszahívta a forgalomból a 200 g-os terméket a határérték feletti cianhidrogén tartalom miatt. Ez egy olyan mérgező vegyület, amely egyes növényekben természetes módon is előfordulhat, de nagyobb mennyiségben gátolja a szervezet sejtjeinek oxigén felhasználását. A hatóság kiemelte, amennyiben valaki az érintett cikkből vásárolt, és még a birtokában van, ne fogyassza el. Folyamatosan ellenőrzi a NÉBI, a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csak nem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
2: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult.
1: Egyelőre nem okoznak nagy problémát a szúnyogok. Alig néhány helyen van szükség beavatkozásra, de a biológiai gyérítés a héten is folytatódik, közölte a katasztrófavédelem. A korábbi esőzések után csak elszórtan alakultak ki tenyészőhelyek. A tavak szegélyeiben, mocsári élőhelyeken ugyan elkezdődött a rajzás, de továbbra sincs túl sok szúnyog. A lárvák ellen ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Berek megyében lesznek kezelések. Ma már sok napsütésben lesz részünk, érkeznek felhők, de csapadék nem érkezik. 31 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. A legtöbb helyen derült időre van kilátás. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő. Délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő. Az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. július 27-e reggel 6 óra van. Ez a Pitchbook, a 101 hét Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pitchbook.
1: Orientációs napokkal várja az első éveseket a pécsi orvoskar. Szúnyoggyérítést tartanak ma Pécset. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Lezuhant egy 14 éves lány egy pécsi gyermekotthon tetejéről. A Telex azt írja, az eset 2 hete történt, ám csak most került nyilvánosságra. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság pedig megerősítette a történteket. Az intézmény vezetője a portálnak elmondta, a lányt aznap vitték vissza a rendőrök az intézetbe. A fiatal egy konyha tetőablakán leszette a biztonsági láncokat rögzítő csavarokat és kimászott. Az éjszakás felügyelő észlelte a lány eltűnését, azonnal keresni kezdték, végül az épület mellett a földön fekve találtak rá. A lányt kórházba vitték, állapotáról nem adhatnak információt. A rendőrség büntető eljárás keretében folytat nyomozást, és az intézményben belső vizsgálat is indult. Orientációs napokkal várja az első éves hallgatókat a pécsi orvoskar. Augusztus 6-án a német és angol programos gólyákat várják, míg 2 nappal később a magyar programban kezdő általános orvos, fogorvos és gyógyszerész hallgatókat várják előadások. A tájékoztatókon szó lesz a beiratkozásról, a szemeszter kezdés legfontosabb tudnivalóiról, és bemutatkoznak a hallgatói önkormányzatok is. Lesznek szabadon választható workshopok és egyéb események is. Több program is regisztrációval látogatható. Erről és a további információkról bővebben a KAR honlapján lehet olvasni. Augusztusban 2 alkalommal is érkezik családi pótlék az arra jogosultakhoz. A júliusra járó ellátások várhatóan augusztus 4-től érkeznek az érintettekhez, utalással vagy postai úton. Az augusztusra járó összeget a Magyar Államkincstár a tanévkezdés miatt előrehozza, így azt várhatóan augusztus 24-én utalják majd a családok számlájára. Fontos tudni, hogy ez azt is jelenti egyben, szeptember elején így már nem érkezik külön családi pótlék, hiszen azt már augusztus végén előre kifizetik. A szeptemberi ellátások pedig a megszokott rend szerint október első napjaiban érkeznek majd. Szúnyoggyérítés tart ma a Biokom Pécs egyes részein, Újhegy, Patacs és Kovácstelep egy-egy részén, valamint a Fogadó utca Minda utca térségében várható a kezelés elvégzése ma este 8 órától, vagy ha az időjárás nem lesz kedvező, holnap este 8 órától. A felhasznált szer emberre, melegvérű állatra és a környezetre veszélytelen, a rovarokra azonban veszélyes. Szeptembertől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések friss adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kidolgozta annak szabályait, hogy milyen formában tegyék közzé ezeket az adatokat. A most elkészült módszertan rögzíti, hogy milyen adatokat hoznak nyilvánosságra, hogyan gyűjtik és ellenőrzik ezeket, illetve hogy mire kell figyelni az értelmezésükkor. Az új rendszer a betegbiztonság javítását, az egészségügyi intézmények szakmai fejlődését és az ellátórendszer átláthatóbbá tételét szolgálja. A Vöröskereszt és a Magyar Véradó Szolgálat a napokban közzétett egy felhívást, melyben azt kérik, aki teheti, adjon vért, mert az elmúlt hetekben nagyon megcsappant a donorok száma. A következő napokban Pécsett a Pacsirta utcában, a Forrás Véradó ponton, valamint a Mohácsi kórházban is várják az önkénteseket a megszokott menetrend szerint, és számos külső helyszínen is lesz véradás. Ma az Orfői Polgármesteri Hivatalban, kedden Vajszlón az Ipartestületi Székházban és Harkányban a házasságkötőteremben, szerdán Sásdon a Művelődési Házban, pénteken pedig Szigetváron, a sportcsarnokban várják a donorokat. José Cura az argentin tenor és Szamosi Szabolcs, Lisztdíjas orgonaművész, idén nyáron több helyszínen is együtt koncerteznek az Orgona.pont koncert sorozatban, olvasható a szervező Filharmónia Magyarország oldalán. Augusztus 10-én a pécsi Bazilikában, másnap az Esztergomi Főszékesegyházban lehet majd meghallgatni őket. augusztus 13-án Békés Csabán az Evangélikus Nagytemplomban, 14-én pedig Debrecenben a Református Nagytemplomban várják a közönséget. A templomi hangversenyek részleteiről a Filharmónia oldalán lehet tájékozódni. Retro hétvégét tart a MÁVA Dél-Dunántúlon augusztus első hétvégéjén. A Balatonnál, Kaposváron és annak környékén, valamint az augusztus 1-én újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon lehet majd találkozni a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvényekkel. A vasúti programhoz nosztalgia buszok is kapcsolódnak. Felsőmocsolád Balaton-Lelle-Fonyód útvonalon szombaton Ikarusz 266-os, vasárnap pedig Ikarusz 55-ös buszok közlekednek. Emellett szombaton Pécs, Komló és Kaposvár között is utazhatnak az érdeklődők az úgynevezett faros fedélzetén. Ezen a héten újra járják Baranyát a NAV munkatársai. Az Adó Trafipax előrejelzései szerint folytatódnak a megyében a szezonális zöldséget, gyümölcsöt értékesítő kereskedők ellenőrzése. Emellett kedden Beremenden keresik fel a strandon lévő üzleteket, vendéglátóhelyeket. Csütörtökön pedig Magyarbújban, a Kossuth Lajos utcai boltokban lehet számítani a revizorokra. Vizsgálják majd a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatottak szabályos bejelentését, illetve a jövedéki termékek eredetét is. Betonburkolat átépítési munkák kezdődnek hétfőn Pécsett a belvárosban. A kivitelezés miatt az utazók nem ártha tudják. Július 27-től augusztus végéig ideiglenesen lezárják az Árkád-Kertváros és Budai állomás irányú buszmegállót. A lezárás ideje alatt az utazók a Millennium üzletház előtt található megállóban tudnak majd fel és leszállni az érintett járatokról. Szombaton indult a pontvadászat a labdarúgó MB2-ben. A HRM Kozármisteny idegenben játszotta a nyitó meccset a Videóton vendégeként Székesfehérváron. A mérkőzésen a Kozármisteny 4-0-ás vereséget szenvedett. A következő fordulóban augusztus 1-én szombaton este a Gyirmót otthonában lép pályára a baranyai csapat. A labdarúgó MB3 nyitófordulójában szombaton este a Dunaharasztit fogadta a PMFC. A meccsen a pécsi csapat 2-0-ás győzelmet aratott. A gólszerzők Mlinárcsik és Kóródi voltak. A második fordulót augusztus 5-én rendezik majd. A PMFC ekkor a Sárbogárd vendége lesz. A magyar férfi vízilabda válogatott ezüstérmet nyert a Sydneyben rendezett világkupa szuperdöntőn, melynek vasárnapi fináléjában 15-14-es vereséget szenvedett a görög csapattól. A magyar válogatott sorozatban a harmadik világversenyén zárt másodikként, a görögök pedig történetük első győzelmét ünnepelhették. Ez volt a Pécsbúk, a 101.7 Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM.

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A legnagyobb sztárok. Régen hallott dalok. A legnagyobb kedvenceim.

0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó reggelt kívánok, július 28. napján, a mai kedd, a Szabolcsok névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos best hallgatóknak egyaránt, és aki utánozna, az megteheti a 0620 55 55 155-ös hívható SMS Viber számunkon. Nem sokára Bryan Adams, előtte még a Kowalski, meg a Vega, most pedig Michael Jackson jön, a You Rock My World, Maxim Levente vagyok. Ez a
0: Best FM.

0: Ezt a fel a legjobb zenék az év 209. napja, a mai július 28-a a naptárban. Az áll, hogy a szabolcsokat lehet bátran köszönteni, Isten éltesse az ünnepelteket. Ma van a hepatitis világnapja. A hepatitis, vagyis a májgyulladás a világ egyik legsúlyosabb, mégis megelőzhető fertőző betegsége. A világnapot az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésére Dr. Brauch Blumberg Nobel-díjas amerikai orvos munkásságának elismerésére tartják, aki 1964-ben fedezte fel a hepatitis B vírust, illetve létrehozta a fertőzést megelőző védőoltást. A csúnya betegség után gyönyörű hazugságok Beyoncé-től és Shakirától jön a Beautiful Liar a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék!

0: legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: Best FM, a legjobb zenék. Napos gomoly felhős idő lesz, kis széllel, esni ma már nem nagyon fog. Használjuk ki az átmeneti, idézőjelesen enyhébb időt, mert hogy érkezik az újabb hőkupola. Részletek a hírek végén, Shaggy és az Angel pedig mindjárt szól teljes egészében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Szúnyoggyérítés lesz ma Pécs egyes város részeiben. Elszórtan kialakulhatnak ma záporok. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Szúnyoggyérítés tart ma a Biokom Pécs egyes részein, Újhegy, Patacs és Kovács telep egy-egy részén, valamint a Fogadó utca, Minda utca térségében várható a kezelés elvégzése ma este 8 órától, vagy ha az időjárás nem lesz kedvező, holnap este 8 órától. A felhasznált szer emberre, melegvérű állatra és a környezetre veszélytelen, a rovarokra azonban veszélyes. Alig több mint egy hét maradt. Augusztus 3-án érvényüket veszítik a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú, határidő nélküli személyi igazolványok. A kormányhivatalok oldalán azt írják, az ilyen igazolványok tulajdonosai jellemzően idős emberek, akik hosszú évek óta használják igazolványokat. Nekik le kell cserélniük régi személyüket új, kártyaformátumú okmányra, amit a kormányablakokban lehet igényelni. Az érintettek mindenről nem kapnak külön értesítést. Betonburkolat átépítési munkák kezdődnek hétfőn Pécsett a belvárosban. A kivitelezés miatt az utazók nem árthat tudják. Július 27-től augusztus végéig ideiglenesen lezárják az Árkád-Kertváros és Budai állomás irányú buszmegállót. A lezárás ideje alatt az utazók a Millennium üzletház előtt található megállóban tudnak majd fel és leszállni az érintett járatokról. A labdarúgó NB3 nyitófordulójában szombaton este a Dunaharasztit fogadta a PMFC. A meccsen a pécsi csapat 2-0-ás győzelmet aratott. A gólszerzők Linárcsik és Kóródi voltak. A második fordulót augusztus 5-én rendezik majd. A PMFC ekkor a Sárbogárd vendége lesz. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett az Atinai úton. A helyszínen sávlezárás érvényes. A Megye utcában közműfejlesztés miatt továbbra is teljes útzár érvényes, és lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját, valamint a Jegenyés utca északi kijáratát is. Új áramhálózat létesítése miatt kedden és szerdán Pécsett a Légszerzgyár Liszt Ferenc Somogyi Béla utcák találkozásánál forgalmi rendváltozás várható. A meteorológusok előrejelzései szerint ma változóan napos felhős időre számíthatunk, többfelé megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok is kialakulhatnak. Többfelé élénk lesz napközben a szél, a hőmérséklet délutánra 30 fok közelébe emelkedik majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék a hét második munkanapján. Napos gomoly felhős időnk lesz. Ma számottevő csapadék már nem várható. 11-19 fok közötti a reggel, 26-33 fok között alakul a maximum napközben. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. 29-35, csütörtökön már 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet, és a hétvégén még ennél is melegebb lesz. A 90-es és 2000-es

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is 7 óra, jó reggelt kívánok! A legfrissebb hírek után szólnak tovább az ezredforduló legnagyobb slágerei. Jó majd a Buddy Rockers! A magyar előadókat pedig a következő órában többek között Pápai Jóci képviseli.
2: Most is fáj, léptaidat hallom még, ha elmész, nem marad, ami szép, bárhova is indulnék.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Rövid szünet, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most 7 ágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
4: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
5: Irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
6: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabandban. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
7: Tervezett tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
6: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
8: Szúnyoggyérítés lesz ma Pécs egyes város részeiben. Elszórtan kialakulhatnak ma záporok. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szúnyoggyérítés tart ma a Biokom Pécs egyes részein, Újhegy, Patacs és Kovács telep egy-egy részén, valamint a Fogadó utca, Minda utca térségében várható a kezelés elvégzése ma este 8 órától, vagy ha az időjárás nem lesz kedvező, holnap este 8 órától. A felhasznált szer emberre, melegvérű állatra és a környezetre veszélytelen, a rovarokra azonban veszélyes. Alig több mint egy hét maradt. Augusztus 3-án érvényüket veszítik a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú, határidő nélküli személyi igazolványok. A kormányhivatalok oldalán azt írják, Az ilyen igazolványok tulajdonosai jellemzően idős emberek, akik hosszú évek óta használják igazolványokat. Nekik le kell cserélniük régi személyüket új, kártyaformátumú okmányra, amit a kormányablakokban lehet igényelni. Az érintettek mindenről nem kapnak külön értesítést. Betonburkolat átépítési munkák kezdődnek hétfőn Pécsett a belvárosban. A kivitelezés miatt az utazók nem árt, ha tudják. Július 27-től augusztus végéig ideiglenesen lezárják az Árkád-Kertváros és Budai állomás irányú buszmegállót. A lezárás ideje alatt az utazók a Millennium üzletház előtt található megállóban tudnak majd fel és leszállni az érintett járatokról. A labdarúgó NB3 nyitófordulójában szombaton este a Dunaharasztit fogadta a PMFC. A meccsen a pécsi csapat 2-0-ás győzelmet aratott. A gólszerzők Linárcsik és Kóródi voltak. A második fordulót augusztus 5-én rendezik majd. A PMFC ekkor a Sárbogárd vendége lesz. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett az Atinai úton. A helyszínen sávlezárás érvényes. A Megye utcában közműfejlesztés miatt továbbra is teljes útzár érvényes, és lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját, valamint a Jegenyés utca északi kijáratát is. Új áramhálózat létesítése miatt kedden és szerdán Pécsett a Légszeszgyár Liszt Ferenc Somogyi Béla utcák találkozásánál forgalmi rendváltozás várható. A meteorológusok előrejelzései szerint ma változóan napos felhős időre számíthatunk, többfelé megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok is kialakulhatnak. Többfelé élénk lesz napközben a szél, a hőmérséklet délutánra 30 fok közelébe emelkedik majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok! Sok boldogságot a névnapos Szabolcsoknak, és Isten éltesse a szülinapos besztetem hallgatókat is. Július 28-át mutat a naptár, ez az év 209. napja, amely így hét után picivel Spiller és Sophia Lee's Backstore közösével megy tovább, szól a Groove Jet, jön a Black Machine, és nem sokára George Michael is.
0: Best FM, a

Ébesztetem a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat kívánok, ha már is van közlekedési hír, várom én is. 0620 55 55 155. Július 28-a van, többek között az ausztrál sztár Kylie Minogue szülinapja. De hogy ki mindenkié, mégis mi minden történt ezen a napon. Korábban kiderül egy picit később, addig is nem sokára George Michael, most pedig Kylie honfitársai az ausztrál Buddy Rockers folytatja. I like the way a best.

0: Best FM a legjobb zenék, a Spice Girls, Spice Up Your Life című slágere folytatja a legfrissebb hírek után rögtön 7:30. Jó reggelt! Napos gomoly felhős idő, kis széllel, 33 fok körüli maximummal, esni ma már nem fog, holnaptól pedig kezdődik az év második nagyobb hőhulláma. Részletes időjárás jelentés mindjárt a hírek végén, aztán jön az emlegetett Spice Girls dal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Szúnyoggyérítés lesz ma Pécs egyes város részeiben. Elszórtan kialakulhatnak ma záporok. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Szúnyoggyérítés tart ma a Biokom Pécs egyes részein. Újhegy, Patacs és Kovács telep egy-egy részén, valamint a Fogadó utca, Minda utca térségében várható a kezelés elvégzése ma este 8 órától, vagy ha az időjárás nem lesz kedvező, holnap este 8 órától. A felhasznált szer emberre, melegvérű állatra és a környezetre veszélytelen, a rovarokra azonban veszélyes. Alig több mint egy hét maradt. Augusztus 3-án érvényüket veszítik a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú, határidő nélküli személyi igazolványok. A kormányhivatalok oldalán azt írják, az ilyen igazolványok tulajdonosai jellemzően idős emberek, akik hosszú évek óta használják igazolványokat. Nekik le kell cserélniük régi személyüket új, kártyaformátumú okmányra, amit a kormányablakokban lehet igényelni. Az érintettek mindenről nem kapnak külön értesítést. Betonburkolat átépítési munkák kezdődnek hétfőn Pécsett a belvárosban. A kivitelezés miatt az utazók nem árt, ha tudják. Július 27-től augusztus végéig ideiglenesen lezárják az Árkád-Kertváros és Budai állomás irányú buszmegállót. A lezárás ideje alatt az utazók a Millennium üzletház előtt található megállóban tudnak majd fel és leszállni az érintett járatokról. A labdarúgó NB3 nyitófordulójában szombaton este a Dunaharasztit fogadta a PMFC. A meccsen a pécsi csapat 2-0-ás győzelmet aratott. A gólszerzők Linárcsik és Kóródi voltak. A második fordulót augusztus 5-én rendezik majd. A PMFC ekkor a Sárbogárd vendége lesz. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett az Atinai úton. A helyszínen sávlezárás érvényes. A Megye utcában közműfejlesztés miatt továbbra is teljes útzár érvényes, és lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját, valamint a Jegenyés utca északi kijáratát is. Új áramhálózat létesítése miatt kedden és szerdán Pécsett a Légszeszgyár Liszt Ferenc Somogyi Béla utcák találkozásánál forgalmi rendváltozás várható. A meteorológusok előrejelzései szerint ma változóan napos felhős időre számíthatunk, többfelé megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok is kialakulhatnak. Többfelé élénk lesz napközben a szél, a hőmérséklet délutánra 30 fok közelébe emelkedik majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Július 28-án kedden. Sok boldogságot, kedves szabolcsok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 114 éve ezen a napon az osztrák-magyar monarchia hadüzenetet küldött Szerbiának, ezzel elkezdődött az első világháború. 1943-ban a mai napon született Richard Wright, angol zongorista, billentyűs, a Pink Floyd együttes alapítója. Július 28 megszületett Jim Davis, amerikai képregény rajzoló, Garfield megalkotója.
1: Ladies and gentlemen, Garfield and friends.
0: 54 éve a mai napon megszületett Robin Gunningham, akiről azt tartják, hogy ő Banksy, brit graffiti művész, festő, politikai aktivista. És 1987. július 28-a 19 éves ausztrál színésznő Kylie Minogue, akkoriban leginkább a Szomszédok című ausztrál szappanoperában nyújtott alakításáról ismert, kiadta debütáló kislemezét, a The Locomotion-t, ezzel elindítva máig ünnepelt zenei karrierjét. Még egyszer sok boldogságot minden ünnepeltnek. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok, figyelem, az M7-esen a Balaton felé Érdnél szalagkorlátot javítanak, a 19-es kilométernél a külső sávot lezárták, 3-4 kilométeres most a torlódás. Jó utat, ha a dugó baleset van, a hírek alatt is várom az infót, 0620 55 55 155, minden rendben lesz, ígéri a Sweetbox. Everything's gonna be alright, és jön Dr. Béres is Király Viktorral.
2: Tudod egyszerre, tíz játék a szegény. Mindent a szemnek, mindent a kéznek.
1: Mindjárt 8 óra, jó reggelt, jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: We'll be right back.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Energetikai korszerűsítést végeztek a Lánycsóki iskolán. Napos, helyenként felhősebb idő várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Megújult a Lánycsóki általános iskola. A helyi német nemzetiségi önkormányzat korábban 129 millió forintos forrás nyert el az iskola komplex energetikai korszerűsítésére. Így az elmúlt időszakban elvégezték a homlokzatok hőszigetelését, nyílászárókat cseréltek, az épület fűtését pedig korszerű hőszivattyús rendszerrel oldják meg. A villamos energia igény egy részét a jövőben napelemes rendszer biztosítja. A fejlesztéstől a fenntartási költségek jelentős csökkenését várják. Retro hétvégét tart a MÁV a Dél-Dunántúlon augusztus első hétvégéjén. A Balatonnál, Kaposváron és annak környékén, valamint az augusztus 1-én újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon lehet majd találkozni a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvényekkel. A vasúti programhoz nosztalgia buszok is kapcsolódnak. Felső Mocsolád Balatonlelle Fonyód útvonalon szombaton Ikarusz 266-os, vasárnap pedig Ikarusz 55-ös buszok közlekednek. Emellett szombaton Pécs, Komló és Kaposvár között is utazhatnak az érdeklődők az úgynevezett faros fedélzetén. Augusztus 22-én tartják a kővágó szőlősi falunapot. A rendezvényen főzőverseny is lesz, melyre már várják a 3-5 fős csapatok jelentkezését. A szervező önkormányzat minden csapat számára biztosít 10 kg sertéslapockát. Minden egyéb hozzávalóról a versenyzők gondoskodnak. A versenyen bográcsban, tárcsán vagy grillen készült ételeket lehet készíteni. A versenyt a helyi művelődési ház sportpályáján tartják. A jelentkezési határidő augusztus 10-e. Új áramhálózat létesítése miatt Pécsett a Légszeszgyár, Liszt-Ferenc és Somogyi Béla utcák találkozásánál kedden és szerdán forgalmi rendváltozás várható. Az érintett jelzőlámpák szerdán napközben nem működnek majd. Továbbra is teljes útlezárásra kell számítani a Megye utca egy szakaszán, valamint a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Az Atinai úton közműfejlesztés miatt sávlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomoly felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék továbbra sem várható. Az északnyugati szél több felé élénk, néhol erős lehet, a hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
2: Most, azaz július 28-án, kedden, 5 perccel 8 óra után. Jó reggelt, jó utat, jó munkát, vagy jó pihenést, ha a szabadság telik a héten. Sok boldogságot a szabolcsoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Ha ünnepelt ismerős közlekedési infóban hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Indítom a Limp Bizkit dalát, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajjal próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. A

Best FM, a legjobb zenék. Itt-ott munkavégzés miatt pár kilométeres dugó, de amúgy nagyon lájtos nyári a forgalom így kedreggel. Ezek a helyek pedig M7 Balaton felé Érdnél, 3-4 kilométeres a dugó szalagkorlátjavítás miatt. Ugyanekkor az M5-ösön Szeged felé Ócsánál, az M1-esen Budapest felé Herceghalom és Biatorbágy között, és az 51-es főút is lassabb egy szakaszon az M0-ás felé Dunaharaszti előtt. Jó utat! A dugó baleset van, várom a közlekedési infót 0620-55-55-155. Mindjárt DJ Jazzy Jeffék, előtte még Dr. Béresék jönnek, most pedig Usher és a DJ Garas Falling in Love a Besten. Yeah.

0: Best FM, a legjobb zenék. A hosszabb távú időjárás előrejelzésben azt látom, hogy nagyjából egy hétig tart ez a forró időszak, ami holnaptól kezdődik. A jövő hét közepén egy hidegfront vet véget neki. De addig 37-38-39 fokok lesznek, részletek a hírekben. Aztán valami beindított címmel a Simply Red dalát indítom. Ez lesz a Something Got Me Started hamarosan a Besten. Jó reggel!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A héten is folytatódik az országos szúnyoggyérítés. Napközben újra 30 fok közelében lesz a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A héten a tervek szerint 4 megyében végez szúnyoggyérítést a katasztrófavédelem. Baranya is közöttük van. A tervek szerint Pécsett, Kozármistenyben és Pellérden végeznek földi kémiai gyérítést a hét első felében. A szakemberek azt írják, a térségben elsősorban az ázsiai tigris szúnyog elszaporodása miatt van szükség a védekezésre. A részletes szúnyoggyérítési menetrend elérhető a katasztrófavédelem oldalán. A pécsi rendőrkapitányság büntető eljárás, az intézmény pedig belső vizsgálat keretében vizsgálja annak a 14 éves lánynak az ügyét, aki egy pécsi gyermekotthon tetejéről zuhant le még július 11-én. Súlyos sérüléssel került kórházba, jelenlegi állapotáról nem adtak információt. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közlése szerint a lány vélhetően szökési szándékkal egy tetőablakon átmászott ki az épület tetejére, úgy, hogy megbontott egy biztosító láncot. Az eset után egy nem bontható rögzítést építettek be az ablakhoz, a végleges megoldáshoz pedig szakember segítségét kérik majd. Harmadik alkalommal rendezi meg a Duna-Dráva Nemzeti Park az Át a Dráván félmaraton futó- és terepfutó versenyt, gyalog- és kerékpáros teljesítménytúrát. Az esemény szeptember 26-án várja az érdeklődőket, akiknek különleges természeti körülmények között lesz lehetőségük teljesíteni a választott távot. Minden útvonal kapcsolatba kerül a Drávával, vagy magát a folyót, vagy annak holtágát keresztezi majd. Az előnevezés szeptember 22-éig tart. A részletes tudnivalók a Nemzeti Park Igazgatóság oldalán érhetőek el.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Új áramhálózat létesítése miatt Pécsett a Légszeszgyár, Liszt Ferenc és Somogyi Béla utcák találkozásánál kedden és szerdán forgalmi rendváltozás várható. Az érintett jelzőlámpák szerdán napközben nem működnek majd. Továbbra is teljes útlezárásra kell számítani a Megye utca egy szakaszán, valamint a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Az Atinai úton közműfejlesztés miatt sávlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomoly felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék továbbra sem várható. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lehet, a hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Ezt a fem a legjobb zenék. Apró örömök, kibírtam az Odüsszeját, anélkül, hogy ki kellett volna mennem a moziban WC-re. A film ugyanis 3 óra hosszú. Christopher Nolan eddigi legsikeresebb filmjeként az Odüsszeja. Világpiaci összbevétele már 650 millió dollár körül jár. Monumentális a film tényleg, és amit csak lehetett, eredeti helyszíneken vettek föl a tengeren. Igazi volt a nagy trójai falu is, amit ott húzgáltak a tengerparton, szóval tényleg látványos, és manapság ritka az, amikor nem számítógépes trükkökkel oldanak meg jeleneteket, hanem valóban ott van egy csatatérnyi ember, szaladnak, hullámzik a víz, gyönyörű. Micsoda film, és micsoda férfi, ez már a Salt and Pepper dalának címe, jön a What a Man a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 2 perc múlva 9 óra, jó reggelt, július 28-a, kedd friss hírei után jönnek a dívák, például Madonna. Vagy Zséda.

0: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ha van közlekedési hír, várom én is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
1: Energetikai korszerűsítést végeztek a Lánycsóki iskolán. Napos, helyenként felhősebb idő várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Megújult a Lánycsóki általános iskola. A helyi német nemzetiségi önkormányzat korábban 129 millió forintos forrást nyert el az iskola komplex energetikai korszerűsítésére. Így az elmúlt időszakban elvégezték a homlokzatok hőszigetelését, nyílászárókat cseréltek, az épület fűtését pedig korszerű hőszivattyús rendszerrel oldják meg. A villamos energia igény egy részét a jövőben napelemes rendszer biztosítja. A fejlesztéstől a fenntartási költségek jelentős csökkenését várják. Időközi önkormányzati választást tartottak vasárnap Bakócán. A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint a településen azért kellett voksolást tartani, mert az előző képviselőtestület májusban a feloszlásról döntött. A mostani választáson 5 polgármester jelölt közül lehetett választani, valamennyien függetlenként indultak. A legtöbb szavazatot Csordás Nándor kapta, így ő lett a község új vezetője. 11 független jelölt közül 4 tagú képviselőtestületet is választottak. A voksoláson a 239 választásra jogosult közül 144-en jelentek meg. A labdarúgó NB3 nyitó hétvégéjén a PMFC szombaton a Dunaharasztit fogadta. A találkozón a pécsi csapat 2-0-ás győzelmet aratott. Sikerrel vette a rajtot a másik pécsi együttes, a PTE Peac is. A bajnokság első fordulójában a csapat a Sárbogárdal találkozott, és 2-1 arányú győzelmet aratott. A bajnokság a harmadosztályban augusztus 5-én folytatódik, mert a hétvégén kezdődnek a magyar kupak küzdelmei.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Új áramhálózat létesítése miatt Pécsett a Légszeszgyár, Liszt Ferenc és Somogyi Béla utcák találkozásánál kedden és szerdán forgalmi rendváltozás várható. Az érintett jelzőlámpák szerdán napközben nem működnek majd. Továbbra is teljes útlezárásra kell számítani a Megye utca egy szakaszán, valamint a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Az Atinai úton közműfejlesztés miatt sávlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napos gomoly felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék továbbra sem várható. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lehet, a hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Tele az óra A-listás sztárokkal, Red Hot Chili Peppers, Madonna, Eve, Gwen Stefani, Christina Aguilera, és persze a magyarok Ákos, Zséda, Szikora Róbert, Valmár. Remélem, hogy mindenki talál majd kedvére valót. 5 perccel múlt 9 óra, július 28-a van kedd. Sok boldogságot, kedves szabolcsok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Indítom a Let's Go dalát, szól a Something, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Az ígéret szép szó, de hogy betartották-e a spanyol válogatott játékosai, amit ígértek, ha megnyerik a döntőt? Nem tudni. Egyikőjükről sem láttam aktuális fotót Instagramjukon. Jamal például azt ígérte, hogy 3 hétig nem vágja le a szakállát és a bajszát. Kukurella magára tetováltatja a szövetségi kapitány arcképét, de az ígéretek között kopaszra nyírás és rózsaszín haj is szerepelt. És aki szintén szerepelt a foci VB döntőjének félidejében, ha csak pár tátogás erejéig is, az Madonna

Best FM a legjobb zenék. 1991-et írtunk, amikor Anthony Kiddisék a Red Hot Chili Peppers óriási slágerével világsztárokká váltak. Ez volt az Under the Bridge, és alig 5 évvel korábban, 40 évvel ezelőtt, 1986. július 27-én, tegnap volt tehát a 40. évfordulója, megrendezték a Vasfüggöny mögötti első Queen koncertet. A koncertről film is készült. Az estét 17 magyar operatőr rögzítette 35 mm-es filmre professzionális módon. A felszerelésük 17 kamerát és 25 mérföldnyi, vagyis több mint 40 kilométernyi filmet tartalmazott. Ez volt az országban rendelkezésre álló teljes mennyiség, és még a magyar kormány is jóváhagyta a produkciót. A filmet most felújítják 4K-ban, CD-n, DVD-n, Blu-ray-en és vinilen is érkezik a Queen budapesti koncertje hamarosan. Most pedig Yves és Gwen Stefani közöse a Let Me Blow Your Mind a besten. Yeah.

0: Best FM a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Mixben szólnak minden este a Night Shiftben 6 és 8 között. A kedda funky napja, úgyhogy 6-kor érkezik White Boy az ezredforduló legnagyobb funky himnuszaival. 7 és 8 között pedig DJ Hangya folytatja ugyanebben a szellemben. Deep Swing in the Music, így megy tovább a kedd reggel. Ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: I got the love in the music. I got soul in the music. I got the love in the music. I got soul.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Előtte még hírek a végén, időjárás jelentés előjáróban annyit, hogy holnaptól egy hét forróság vár ránk, a nyár tehát egy picit elviselhetetlenebb arcát mutatja majd. Summertime címmel szól majd a C-blog dala is 10 után, a forróság pedig egyre inkább azt jelenti majd, ahogy melegszik az idő, hogy az éjszakák sem lesznek annyira frissítőek. Jön majd a Margaret Island is az éjszakával, de mindenek előtt a friss hírek, aztán újból a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Önkormányzati lakásokba várják a bérlőket Komlón. Ma sem számíthatunk kiadós esőre. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Önkormányzati lakásokba keresnek bérlőket Komlón. A város közzétette a felhívást, melyből kiderült, a meghirdetett egyszobás ingatlanok Anna Aknán, valamint a Kazinci, Kis József és Vörösmarty utcában találhatóak. A lakásokra augusztus 10-e és 12-e, illetve 17-e és 19-e között lehet beadni a pályázatokat a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal szociális irodáján. A lakások felújítandóak, a pályázat beadása előtt meg is lehet tekinteni őket. A sikeresen pályázókkal az önkormányzat 14 hónapos bérleti szerződést köt, ami az előírt feltételek teljesülése esetén később meghosszabbítható. Várják a rászorulókat Pécsváradon. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjának közlése szerint nyári ruhákból, tartós élelmiszerekből és tanszerekből álló csomagokat osztanak július 28-án a városban. Az osztást kedden délután 3 órakor tartják a Kossuth téren a hegyi iskolában, ahová várják azokat, akiknek szükségük van a segítségre. Fontos, hogy az adományok osztása a készlet erejéig tart. Ismét a korábbi helyén található a Bogádik központi buszmegálló. A község önkormányzata azt jelezte, hétfőn a reggeli óráktól kezdve a Pécs irányába tartó buszok ismét a Kossuth utca 21-es szám előtti területen állnak meg. A helyszínen egy csőtörés utáni javítási munkákat végeztek az elmúlt hetekben, ezért volt szükség a megálló áthelyezésére. A hétvégén elstartolt a labdarúgó MB2. A HR Rend Kozár Mistenny szombaton a Videoton Fehérvár vendégeként 4-0-ás vereséget szenvedett. A Szentlőrinc vasárnap lépett pályára, hazai közönség előtt a Karcag ellen. Ezen a találkozón nem esett gól, így a végeredmény 0-0-ás döntetlen lett. Új áramhálózat létesítése miatt Pécsett a Légszeszgyár, Liszt-Ferenc és Somogyi Béla utcák találkozásánál kedden és szerdán forgalmi rendváltozás várható. Az érintett jelzőlámpák szerdán napközben nem működnek majd. Továbbra is teljes útlezárásra kell számítani a Megye utca egy szakaszán, valamint a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Az Atinai úton közműfejlesztés miatt sávlezárás lassítja a forgalmat. Ma napos gomoly felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék továbbra sem várható. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lehet, a hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Süt a nap ezerrel az éterben is, Bob Marley és Funkstar Deluxe Sun is Shining-ja is szól majd ebben az órában. Jön a Depeche Mode, itt lesz a Tankcsapda, az óra pedig Timbalanddel, Nelly Furtadóval és Justin Timberlake-kel indul. Give it to me, 5 perc elmúlt 10, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak. Max M. Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: legjobb zenék.
1: Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: közelében. Best FM a legjobb zenék, módosul a Sziget nagy színpadának programja. Tess Szultána ugyanis lemondta augusztus 12-i koncertjét, a helyére pedig a Carson Coma ugrik be. A Depeche Mode nagyszabású Memento Mori turnéja után most egy picit pihen, itt a Best FM viszont ők jönnek az It's No Good-dal.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, két friss közlekedési info. Az M5-ösön Budapest felé Újhartyán után dolgoznak, a 42-es kilométernél a belső sáv járható csak, 4-5 kilométeres a torlódás most. Egy kicsit kisebb az M7-esen a Balaton felé, Székesfehérvár után, csak a belső sáv járható a 67-es és a 63-as kilométer között lassul le a pálya. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155-ös hívható SMS Viber számunkra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
3: További részletek Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
4: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, burgonyaleves házi füstölt kolbásszal, az A menü rántott sirkecomb riszipizivel, a B menü chili con carne pitával, a C menü rakott székelykáposzta tejföllel. A Paleo menü 3290 forintért, barackleves jéghidegen, borskéregben sült sertéskaraj, zellerkockák. A Teleki Bisztró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat tejfölös fejtett bableves csipetkével. Az A menü kínai mogyorós csirke snitlinges basmati rizssel, a B menü kelvirág sörtésztában kapros joghurtos jégsalátával. És végül a vegán menü 3290 forintért. Almás zelle krémleves pirított magvakkal, erdei gombás risotto vegán parmezánnal.
1: Reklámot hallottak. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azt mondják, holnaptól hízasztó hét vár ránk, de már a következő órában is izzadni fogunk. Gonna Make You Sweat szól a CNC Music Factory klasszikusa, és állítólag idén kevesebb a turista és a víz is a Balatonban, az Airi Mafia szerint pont olyan, mint rég. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 11 óra jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenei

0: a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
3: A Rum Bistro Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rum Bistro mai ebéd ajánlata 2990 forintért, burgonyaleves házi füstölt kolbásszal, az A menü rántott sirkecomb riszipizivel, a B menü chili con carne pitával, a C menü rakott székelykáposzta tejföllel. A Paleo menü 3290 forintért, barackleves jéghidegen, borskéregben sült sertéskaraj, zellerkockák. A Teleki Bistro Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat tejfölös fejtett bableves csipetkével. Az A menü kínai mogyorós csirke, snitlinges basmati rizssel, a B menü kelvirág sörtésztában, kapros joghurtos jégsalátával. És végül a vegán menü 3290 forintért. Almás zelle krémleves pirított magvakkal, erdei gombás risotto vegán parmezánnal.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden

0: a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. Sok tízezren mondják, legyen korhatáros a roller használat, 240 milliárdból újul meg a lerobbant vasútvonal. A turista hordák ellentüntettek Majorkán. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A mostaninál lényegesen szigorúbban büntetnék a súlyos szabályszegőket a közlekedés biztonságról szóló társadalmi egyeztetés résztvevői. Két hét alatt csaknem 160 ezeren töltötték ki a kérdőívet. Többségük keményen elővenni az illegális közúti autóversenyek résztvevőit, azokat a száguldozókat, akik mások haláláért felelősek, illetve a visszaeső szabályszegőket. Egyetértenek azzal is, hogy legyen korhatáros a rollerek használata, és legyen kötelező a bukósisak. Támogatják az átlagsebességmérés bevezetését, és azt is, hogy kamerákkal ellenőrizzék például a buszsávok használatát. Szeptember 9-éig várják a véleményeket a témában a kormány.hu oldalon. 240 milliárd forintból újítják meg a budapesti agglomeráció lepusztult vasútvonalát, jelentette be közösségi oldalán a szaktárca vezetője. Vitézi Dávid hozzátette, a Lajos-Mizsei viszonylatról van szó. Ez az utolsó Budapestről kivezető egyvágányú vonal, amelyen elaggott, dízelvontatású szerelvények döcögnek egy olyan térségben, amelynek lakossága folyamatosan gyarapszik. A miniszter elektromos motorvonatokat, sűrűbb menetrendet és biztonságosabb vasúti átjárókat ígért. Nincs ok aggodalomra a fekete körösön, újra kinyithat a Szanazugi és a Városerdei szabad strand. A hatóságok a folyó több pontján is mintát vettek, és a vizsgálat eredménye alapján feloldhatták a korlátozást. Egyébként kiderült, nem marhatrágya, mint korábban hitték a sajtóban, hanem növényi eredetű anyag érkezett Románia felől, feltorlódott, aztán bomlásnak indult. Pénteken emelték ki az úszadékot a fekete körösből. Ezrek tüntettek ismét Majorkán a tömegturizmus ellen. A helyieknek elegük van a hozzájuk özönlő nyaralókból. Azt mondják, élhetetlenné teszik a szigetet. Felverik az árakat a boltokban, éttermekben, az albérletek már megfizethetetlenek. Ráadásul lépni sem lehet tőlük, különösen főszezonban. Tavaly több mint 13 millió turista rohamozta meg az alig 1 milliós lakosságú spanyol szigetet. Egy hét extra hőség vár ránk, íme a részletek. Napos idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, enyhül a szél, csapadék kizárt, 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 21-25 fok lehet. Holnaptól aztán kezdődik a nyár második nagy hőhulláma, napról napra melegebb lesz, a hétvégén akár 40 fokot is mérhetünk, és az éjszakák sem hoznak majd számottevő enyhülést. A középtávú előrejelzések szerint most az a legvalószínűbb, hogy a jövő csütörtökig is velünk maradhat majd az embertelen forróság.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában többek között attól az ausztrál sztártól, aki pontosan 39 éve a mai napon jelentette meg debütáló kislemezétől, Kylie Minogue, ez pedig a Locomotion volt. Most az In Your Eyes-t készítettem be tőle, zenél Sergio Mendes a Black Eyed Peas-szel, az órát pedig Ed Sheeran indítja, szól már is a Shivers. 3 lassan 4 perccel múlt 11. Hello, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. 1999 után idén újból, ha nem is teljes, de napfogyatkozás lesz majd augusztus 12-én, amely hazánkból is látható, naplemente környékén. És 99-hez képest 5 évvel korábbra ugrunk vissza az időben, 1994-ig, akkor jelent meg Desiree, most érkező dala, a You Gotta Be, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

0: Best FM, a legjobb zenék. Autópályáinkon több helyen is munkavégzés lassítja a haladást. Ez a helyzet az M3-ason Vásárosnamény felé 60-nál, az M5-ösön Budapest felé Újhartyán után, az M7-esen a Balaton felé Székesfehérvárnál, valamint az M0-ás keleti szektorában az M4-es csomópontjánál az M1-es felé vezető oldalon. Jó utat, ha dugó baleset van. Várom a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délután azzal a bronxi dívával indul, aki táncos, színésznő, énekesnő, igazán sokoldalú, és aki a napokban ünnepelte 57. születésnapját, hogy Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing-et már Majoros Rita indítja majd. Én jó étvágyat kívánok az ebédhez, és kitartást a munkaidő végéig. Rita veszi át tehát a stafétát, én pedig holnap reggel 6 óra 10-kor ugyanitt várok majd mindenkit. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a selyetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Selyei termálfürdő.
3: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Szervezett tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék.
5: Döntött a parlament a vagyonvisszaszerzési hivatalról, a hőség a dinnyetermesztők utolsó reménye. A bunyó után a fegyver is előkerült a gyorsétterem parkolójába.
6: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
5: Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. Az új hivatal extra jogosítványokat kap, így többek között nyomozati és vádképviseleti hatáskört is. Emellett bármilyen ügyben kérheti a rendőrség, az ügyészség vagy épp a NAV közreműködését is. Elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja majd meg az országgyűlés. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálták a fogyasztóvédők. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon. Részletek Eitmann Norbertől, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől.
7: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha a százalékos csökkenést feltüntet, az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia.
5: A forgalom fellendülését remélik a közelgő hőségrohamtól a dinnyetermesztők. A piaci ökölszabályban bíznak, ez szerint kánikulában lényegesen több gyümölcsöt vesznek az emberek. A Fruitweb szakmaközi szervezet előrejelzése szerint lassan lecseng a balkáni import, augusztus első felében aztán megérkezik a piacra a szabolcsi és a hevesi dinnye. Hogy mennyiért, azt nehéz megtippelni. Ha mégsem élénkül a fogyasztás, és vagy bezuhannak az árak, jövőre vissza eshet itthon a dinnyetermesztés. Összeverekedett két férfi egy pesterzsébeti gyorsétterem parkolójában, egyikük egy lövést is leadott gázriasztó fegyverével, aztán elszaladt. Többen is tárcsázták a segélyhívót, villámgyorsan kiértek a rendőrök, és elkapták a lövöldözőt, aki egy közeli pékségnél próbált elbújni. A fegyver is előkerült. Az összecsapás másik szereplőjét még keresik. Napos idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, enyhül a szél, csapadék kizárt, 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 21-25 fok lehet. Holnaptól aztán kezdődik a nyár második nagy hőhulláma, napról napra melegebb lesz, a hétvégén akár 40 fokot is mérhetünk, és az éjszakák sem hoznak majd számottevő enyhülést. A középtávú előrejelzések szerint most az a legvalószínűbb, hogy a jövő csütörtökig is velünk maradhat majd az embertelen forróság.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Kellemes kedd délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, remélem finom az ebéd, vagy finom volt az ebéd, és jöhet egy kis desszert, meg néhány jó dal, néhány isteni dal, úgyhogy töltsék velem a következő néhány órát. Ajánlom mondjuk Seal dalát, jön a Kiss from a Rose, itt lesz a Punani Massif is az Élvez dallal, de most J-Lo indítja az órát.
0: Best FM.

Után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz, nyáron télen a népem

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: sem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalon.
1: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Best FM.
2: A legjobb zenék.

Fesztefem a legjobb zenék. Szép kedd délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon-nagyon remélem, hogy jól telik eddig a kedd, és hogy egy kicsit le tudnak engedni, akár így ebédidőben, akár egy kicsit utána, és tudnak hallgatni legalább néhány percet a legjobb zenék közül, mert hogy én ma is ezeket készítettem. 90-es, 2000-es évek, csak a legtutibb zenék. Én 6 óráig itt is leszek, és ezeket pörgetem. Hozom majd a napkérdését, rengeteg információt, érdekességet, úgyhogy vágjunk bele. Mondjuk az Aswad dalával jön a Shine, előtte itt a Bahamán és a Who Let the Dogs Out, csak a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, és ahogy ígértem, a közlekedési infokkal ma is folyamatosan jövök. Például, hogy az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán 60-nál és Hortnál lassulásra kell számítani, kisebb torlódásra, mert folyik a munka. Aztán az M5-ösön is dolgoznak, Budapest felé Újhartyán után a 42-es kilométernél csak a belső sáv járható. Hát most is kb. 10 kilométeres a torlódás, az Örkénynél letérve az 5-ös főúton lehet esetleg kerülni, de azokat kérdezem, akik kerülnek, hogy ott mi a helyzet. Ha esetleg mégsem jó kerülőút, akkor köszönöm, ha megírják. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, akár innen, akár az ország útjairól, bárhonnan, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik. Jó utat ma is mindenkinek, és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Berkes Olivér, jó vagy rossz legyek, dala zárta az órát, de mindjárt nyitom a következőt, hiszen másodperceken belül egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán jön George Michael.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Mindössze 31 centi rekordmélységben a Duna Budapestnél halálos vízköd fenyegethet a Balatonnál. Egekben az üzemanyag ára adót csökkent az olasz kormány. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már szinte alig van víz a Dunában Budapestnél, reggel 31 cm-t mutatott a fővárosi vízmérce, jelezte honlapján az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Ez a valaha mért legkisebb vízszint. A korábbi negatív csúcsot 33 cm-t 2018 októberében rögzítették. Már több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni, korlátozásokat kellett bevezetni. Belátható időn belül alig ha lesz változás, nem valószínű jelentősebb csapadék a Duna vízgyűjtőjén. Nem kizárt, hogy a vízköd is hozzájárulhatott a közelmúltban egy kajakos tragédiájához a Balatonon. A 34 éves férfi a déli és az északi part között másodfokú viharjelzés idején tűnt el, napokkal később találták meg a holttestét. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az erős szélben a hullámok tetejéről leszakadó apró vízcseppek sűrű permetté állhatnak össze a vízfelszín felett. Emiatt a fürdőző, szörfőző vagy kajakos nehezen kap hat levegőt, tájékozódni sem tud. Így a tó egy pillanat alatt életveszélyessé válhat egy heves nyári vihar idején, írja a Somogyvár megyei hírportál. Az olasz kormány csökkentette a gázolaj jövedéki adóját, ezzel 17 eurócentet, átszámítva úgy 60 forintot spórolhatnak literenként a dízelt tankoló autósok egyelőre a jövő hét közepéig. Azután döntöttek így Rómában, hogy jelentősen drágult az üzemanyag. A gázolaj ára meghaladta a lélektani határt, átszámítva 800 forintot Olaszországban. Retro hétvégét rendez a MÁV a Dél-Dunántúlon, a Balatonnál Kaposvár környékén, illetve a pont most újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon csodákat láthatnak. Például a Bivajt, vagyis a legendás 424-es gőzmozdonyt, a szorgos dízeles mindenest, az M40-es pupost és villanymeghajtású párját, a V46-os szöcskét. Emellett a páratlan formavilágú faros ikaruszokra is felszállhatnak majd az érdeklődők. Gyors felmelegedést hoz a folytatás, mondom a részleteket. Napos idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, enyhül a szél, csapadék kizárt, 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 21-25 fok lehet. Holnaptól aztán kezdődik a nyár második nagy hőhulláma, napról napra melegebb lesz, a hétvégén akár 40 fokot is mérhetünk, és az éjszakák sem hoznak majd számottevő enyhülést. A középtávú előrejelzések szerint most az a legvalószínűbb, hogy a jövő csütörtökig is velünk maradhat majd az embertelen forróság.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délutánt, 1 óra múlt 4-jel, lassan 5 perccel. Én Majoros Rita vagyok, nagyon-nagyon remélem, hogy ebben az órában is együtt rádiózunk, és együtt hallgatjuk a kedvenceinket. Például a Simply Red dalát jön a Fairground, de itt lesz a Chocolate Puma is, és az Always and Forever jön. Michael Jackson és a Remember the Time, de most George Michael indít. Micsoda nagyok!
0: Best FM, a legjobb zenék! Best.

Best FM a legjobb zenék. Meg is hoztam a nap kérdését. Ma arra vagyok kíváncsi, kinek milyen, mi lett volna, ha helyzete volt az életében. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide a válaszok, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy várom a mi lett volna, ha helyzeteket. Gondolok itt olyasmire, hogy mi lett volna, ha elfogadom azt az állásajánlatot, vagy mi lett volna, ha akkor nem költözöm el onnan, ahonnan, vagy nem mondok fel onnan, ahonnan. Nyilván itt ezt nem tudhatjuk, hogy mi lett volna, ha, de mi volt az a helyzet, amikor ilyen szituációba keveredtünk. 0620 55 55 155, jöhetnek ide az üzenetek, de nyugodtan fel is hívhatnak, ha esetleg elmesélnék szóban a történeteket. Én pedig addig is hozom a legjobb zenéket itt a Best FM-en, mert hogy azokból bizony soha nem elég. Úgyhogy French for Sexy, most pedig Michael Jackson, Remember the Time a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Hortnál a 62-es kilométernél 3 kilométeres torlódásra kell számítani, mert munka folyik. Az M5-ösön is dolgoznak Budapest felé új Hartyán után. A 42-es kilométernél csak a belső sáv járható, itt közel 15 kilométeres a torlódás, úgyhogy aki teheti, a 67-es jelői Lajos Mizse csomópontnál már térjen le az 5-ös főútra és ott kerüljön. A határ felé Kecskemét alatt pedig a 95-ös és a 102-es kilométerek között is dolgoznak, ott mozgó terelés mellett két sáv van zárva és 7 kilométeres a kocsisor. Az M0-ás autóúton a déli szektorban Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon keresztbe fordult egy kamion a 20-as kilométernél, megállt a forgalom, eddig közel 5 kilométeres a torlódás, aki teheti válasszon másik útvonalat. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, tényleg bárhonnan kerülő útról tudomásra megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Egy picit próbáljuk megkönnyíteni a többi autózó dolgát. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Honeybees dalát hallottuk, ez volt a Bódó Tál, folytatásban pedig friss híreket hallhatunk, mert hogy 2 órához érkezünk pár perc múlva, aztán George Ezra is érkezik a Budapesttel.

0: És itt lesz a Valmar és Manuellel, és az éget a nap, ezen a forró keddi délutánon.
1: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat vagy hétköznap, mindenki itt van, aki számít, tölt meg az alkohol elkábít.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
5: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Tervezett tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
5: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
2: Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: Döntött a parlament a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Csökkentették Paks teljesítményét, de az energiaellátás biztonságban van. Új szélrekordot hozott a hétfő Budapesten. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. Az új hivatal extra jogosítványokat kap, így többek között nyomozati és vádképviseleti hatásköröket is. Emellett bármilyen ügyben kérheti a rendőrség, az ügyészség vagy épp a NAV közreműködését. Elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja majd meg az országgyűlés. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, erről posztolt a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt követően írt, hogy a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. A tárcavezető kifejtette, hogy mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos működés érdekében kellett meghozni a döntést. Az aszály miatt tegnap a Duna legkisebb vízállása minden eddigi rekordot megdöntött Paksnál is. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Fokter Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
7: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére viradolnak el, óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
4: Megdőlt tegnap a fővárosi szélrekord. A Hungaromet közölte, hogy a Jánoshegyen 85 km/h széllökést regisztráltak, ami napi csúcs. Korábban 2019-ben volt hasonlóan erős szél Budapesten ezen a napon, szintén a Jánoshegyen, de az 2 km/h elmaradt a tegnap rögzítettől. Napos, kissé felhős idő lesz ma, de estére már mindenütt kiderül az ég. Csapadékra általában nem kell számítani, csak az északkeleti határvidéken fordulhat elő, elvétve egy-egy zápor. A szél az ország nagy részén megélénkül, kivéve nyugaton. 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16 és 25 fok közé hűl majd a levegő. Az UV-sugárzás ma is nagyon erős. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér a kánikula.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Felejthetetlen slágerek 2 óra után is itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Hozom például a Big Yellow Taxit, egy jó kis feldolgozást a Counting Crows és a Vanessa Carlton előadásában. De jön a Back to Black is, itt lesz a Spin Doctors, na meg Eve és a Gangsta Lovin. Most George Ezra indítja az órát, jön a Budapest, én pedig csodás keddet kívánok mindenkinek!
2: Best FM!

Hallgatóink. Éva azt írja, évekkel ezelőtt felvettek egy külföldi állásra, de végül nem mertem elmenni. Azóta is néha eljátszom a gondolattal, vajon teljesen más lenne az egész életem, hogyha akkor igent mondok. Valószínűleg igen, de nagyon-nagyon kíváncsi lennék erre a fordulatra. Laci azt írja, a feleségemet majdnem nem hívtam már randizni, mert biztos voltam benne, hogy kikosaraz. A legnagyobb mi lett volna, ha az, hogy mi lett volna, ha tényleg nem szólítom meg. Kár lett volna kihagyni. 0620 55 55 155 jöhetnek ide a hasonló üzenetek. Szerintem talán mindenkinek volt legalább egy pillanat az életében, ami ez a mi lett volna, ha helyzet. Na de jöhetnek akár a hallgatói telefonhívások is a 0620 55 55 155-re, hiszen ha valaki nem akar írásban elmesélni, szóban is nyugodtan megteheti, úgyhogy nyugodtan hívjanak. Közben pedig 95-be utazunk vissza az időbe, az egyik legjobb francia hip-hop sláger következik. Ez nem más, mint az Ilyen Szetnék és a Respect nem csak a top listákat hódították meg, hanem nagyjából egy egész generációnak mutatták meg, hogyan találkozik a funk, a soul és a rap nagyjából egy slágerben. Ilyen Szetnék, Respect, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Budapestről kaptam egy infót, hogy a Váci úton baleset történt a Nyugati térnél, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani, illetve most futott be még egy, hogy a Lehel utcában, a Gömb utcánál is baleset történt, úgyhogy ott is van egy kis fennakadás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van, nem csak Budapestről, hanem bárhonnan az országból nyugodtan jöhet. Én pedig gyorsan továbbadom a többieknek. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Ne! Indulj már! Mi lesz már? Kérlek!
2: A nem induló autóknak akkumulátor problémái vannak. Ne aggódjon! Igényelje most akkumulátorának ingyenes bevizsgálását a Varta új akkumulátortesztelő és ellenőrző programjában. Keresse a Varta kiemelt partnerét és kérje akkumulátorának ingyenes bevizsgálását. Bettó Kft. Pécs, Siklósi út 18.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk.

0: Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Önkormányzati lakásokba várják a bérlőket Komlón. Holnap kezdődik a nyár második hőhulláma. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Önkormányzati lakásokba keresnek bérlőket Komlón. A város közzétette a felhívást, melyből kiderült, a meghirdetett egyszobás ingatlanok Anna-Aknán, valamint a Kazinci, Kis József és Vörösmarty utcában találhatóak. A lakásokra augusztus 10-e és 12-e, illetve 17-e és 19-e között lehet beadni a pályázatokat a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal szociális irodáján. A lakások felújítandóak, a pályázat beadása előtt meg is lehet tekinteni őket. A sikeresen pályázókkal az önkormányzat 14 hónapos bérleti szerződést köt, ami az előírt feltételek teljesülése esetén később meghosszabbítható. Orientációs napokkal várja az első éves hallgatókat a pécsi orvoskar. Augusztus 6-án a német és angol programos gólyákat várják, míg két nappal később a magyar programban kezdő általános orvos, fogorvos és gyógyszerész hallgatókat várják előadások. A tájékoztatókon szó lesz a beiratkozásról, a szemeszter kezdés legfontosabb tudnivalóiról, és bemutatkoznak a hallgatói önkormányzatok is. Lesznek szabadon választható workshopok és egyéb események is. Több program is regisztrációval látogatható. Erről és a további információkról bővebben a KAR honlapján lehet olvasni. Retro hétvégét tart a MÁV a Dél-Dunántúlon augusztus első hétvégéjén. A Balatonnál, Kaposváron és annak környékén, valamint az augusztus 1-én újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon lehet majd találkozni a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvényekkel. A vasúti programhoz nosztalgia buszok is kapcsolódnak. Felső Mocsolád Balaton-Lelle Fonyód útvonalon szombaton Ikarusz 266-os, vasárnap pedig Ikarusz 55-ös buszok közlekednek. Emellett szombaton Pécs, Komló és Kaposvár között is utazhatnak az érdeklődők az úgynevezett faros fedélzetén. A labdarúgó NB3 nyitó hétvégéjén a PMFC szombaton a Duna Harasztit fogadta. A találkozón a pécsi csapat 2-0-ás győzelmet aratott. Sikerrel vette a rajtot a másik pécsi együttes, a PTE Peac is. A bajnokság első fordulójában a csapat a Sárbogárdal találkozott, és 2-1 arányú győzelmet aratott. A bajnokság a harmadosztályban augusztus 5-én folytatódik, mert a hétvégén kezdődnek a magyar kupak küzdelmei.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Új áramhálózat létesítése miatt Pécsett a Légszerzgyár, Liszt Ferenc és Somogyi Béla utcák találkozásánál kedden és szerdán forgalmi rendváltozás várható. Az érintett jelzőlámpák szerdán napközben nem működnek majd. Továbbra is teljes útlezárásra kell számítani a Megye utca egy szakaszán, valamint a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Az Atinai úton közműfejlesztés miatt sávlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, napos időre számíthatunk. A déli szél napközben többfelé megélénkülhet. A hőmérséklet reggel 17, napközben 33 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss híreket, információkat követően már is jön több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. A mikrofonnál este a Haték H. Horváth László, ami pedig a zenéket illeti. Itt lesz emisor sokára a Savage Garden, előtte zenél a Hubestank.
0: 101.7 Best FM.

legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Hatalmas a szárazság és a következő hetekben nem is igazán várható csapadék, éppen ezért rekord alacsony a Dunán a vízállás. Mohásnál 16 cm-re apadhat a Duna, éppen ezért korlátozzák a komp közlekedést. Hogy ez pontosan mit akar és mikor indulnak a kompok, ez kiderül, hogyha ellátogat a Pécs Aktuál híroldalra. Én pedig hamarosan hozom az időjárás legfrissebb híreit, előtte a dalokat, felünk lesz a Soul Wave, Molnár Ferenc Karamell. Most viszont romantikázunk. Felidézzük a 90-es évek azon pillanatait, amikor a diszkókban összebújt lassúztunk erre a dalra. Itt van 94-ből a Take That, valamint a Babe a Best FM-en.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sepphelyekkel, de tovább léptem.

a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok. Indul a kánikula, ma még 31-32 fokot méretünk Pécsett, és még mindig magas az UV-sugárzás, ami velünk marad holnap is, úgyhogy lehetőleg 11 és délután 3 óra között ne menjünk ki a tűzőnapra, illetve használjunk a magas faktorszámú fényvédőkrémet. Ott egyébként reggel 18, napközben a 32-33 fok a jellemző, arról nem is beszélve, hogy a csodaszép égi jelenségben lesz részünk, teli hold várható, viszont az arra érzékenyeknél megzavarhatja az éjszakai álmokat. Aztán csütörtök a reggel 20, napközben már 35, pénteken 36, szombaton és vasárnap 39-40 fokra készülhetünk csapadékmentesen, szikrázó napsütéssel, és bizony melegednek az éjszakák is, 23-24 fokra érdemes számítani. Az időjárás híre után nincsen megállás, sem megszakítás, ellenben jön majd többek között a Five és a Keep On Moving, velünk lesz a Cosmix, méghoz egy feldolgozással. Saját magukat remixelték meg a Kisvilággal, előtte itt van Blue Kentről, Sean Paul-lal közösen, ez a Breed a Best FM-en.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Ha már holnap telihold lesz, akkor összegyűjtöttem néhány érdekességet. Nemzetközi kutatások szerint telihold idején az emberek átlagosan 20-30 perccel kevesebbet alszanak, és csökken az alvás pihentető jellege. Mindemellett találtak egy érdekes összefüggést a fájdalomérzet és a telihold között, ugyanis klinikai megfigyelések utalnak arra, hogy a test enyhébben érzékelheti ilyenkor a fizikai fájdalmakat. Hamarosan jönnek tehát a legfrissebb hírek és információk délután 4 órakor, addig pedig irány a 90-es évek Geszti Péterékkel. Itt a jazz meg az, és a csepp a tengerben.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Robbie Williams az elmúlt években megcsillogtatta a zenei tudását több műfajban is. Ugye indultunk a popzenével, a Take That-del, aztán keményebb húrokba csapott. Ennek egyik ékes lenyomata a Kylie Minogue-gal közös Kids, ezt hallgatjuk meg hamarosan, előtte pedig a legfrissebb híreket és információkat délután 4 órakor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
3: További részletek Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
4: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a selyetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Seljei termálfürdő.
1: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a Hangabandban. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Tervezett tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Csaló SMS-ekre figyelmeztet a rendőrség. Ismét megrendezik az Át a drávám futóversenyt. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Az elmúlt időszakban újra adathalász SMS-ek terjednek, amelyben a csalók a rendőrség nevében próbálják megtéveszteni a címzetteket, figyelmeztet a baranyai rendőrség. Az üzenetek szerint az érintetteket közlekedési jogsértés miatt keresik, és küldenek egy linket is, ami állítások szerint az ügyintézéshez és a bírság befizetéséhez szükséges. A rendőrség arra figyelmeztet, soha nem értesítik a lakosságot SMS-ben szabálysértésről, vagy egyéb jogsértésről és bírságról sem. Így senki ne kattintson az üzenetben található hivatkozásra, ne adja meg személyes vagy banki adatait, és ne fizessem. José Cura az argentin tenor és Szamosi Szabolcs lisztdíjas orgonaművész. Idén nyáron több helyszínen is együtt koncerteznek az Orgonapont koncert sorozatban. Olvasható a szervező Filharmónia Magyarország oldalán. Augusztus 10-én a Pécsi Bazilikában, másnap az Esztergomi Főszékes Egyházban lehet majd meghallgatni őket. Augusztus 13-án Békés Csabán az Evangélikus Nagy Templomban, 14-én pedig Debrecenben a Református Nagy Templomban várják a közönséget. A templomi hangversenyek részleteiről a Filharmónia oldalán lehet tájékozódni. Időközi önkormányzati választást tartottak vasárnap Bakócán. A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint a településen azért kellett voksolást tartani, mert az előző képviselőtestület májusban a feloszlásról döntött. A mostani választáson 5 polgármester jelölt közül lehetett választani, valamennyien függetlenként indultak. A legtöbb szavazatot Csordás Nándor kapta, így ő lett a község új vezetője. 11 független jelölt közül 4 tagú képviselőtestületet is választottak. A voksoláson a 239 választásra jogosult közül 144-en jelentek meg. Harmadik alkalommal rendezi meg a Duna-Dráva Nemzeti Park az Át-a-Dráván félmaraton futó- és terepfutó versenyt, gyalog- és kerékpáros teljesítménytúrát. Az esemény szeptember 26-án várja az érdeklődőket, akiknek különleges természeti körülmények között lesz lehetőségük teljesíteni a választott távot. Minden útvonal kapcsolatba kerül a Drávával, vagy magát a folyót, vagy annak holtágát keresztezi majd. Az előnevezés szeptember 22-éig tart. A részletes tudnivalók a Nemzeti Park Igazgatóság oldalán érhetőek el.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
6: Új áramhálózat létesítése miatt Pécsett a Légszeszgyár, Liszt-Ferenc és Somogyi Béla utcák találkozásánál kedden és szerdán forgalmi rendváltozás várható. Az érintett jelzőlámpák szerdán napközben nem működnek majd. Továbbra is teljes útlezárásra kell számítani a Megye utca egy szakaszán, valamint a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Az Atinai úton közműfejlesztés miatt sávlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, napos időre számíthatunk. A déli szél napközben többfelé megélénkülhet. A hőmérséklet reggel 17, napközben 33 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Ani, köszönöm szépen, innen folytatjuk 5 órakor a Best FM-en, addig viszont rengeteg időnk van, nekem pedig nagyon sok jó dalom. Hello, kellemes délutánt a mikrofonnál, H. Horváth László. Indítom a zenei maratont, jön majd többek között Pápai Jóci, Tom Novi Limával közösen, ez már egy másik páros, Robbie Williams és Kylie Minogue.
0: 101.7 Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM, a legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

A legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. Igazán forró napok és hetek előtt állunk, úgyhogy találtam egy hűsítő programot, ugyanis sikondai pikniket rendeznek augusztus 8-án a Sikondai Pihenőparkban. Igazi családi lesz a buli, úgyhogy a legkisebbeket már 10-től várja, egészen délután 1 óráig arcfestés. Emellett lesz légvár, a programok 10 órakor indulnak bűvéssóval, 11-kor fellép a hangabanda, 1 órakor jóga lesz a szabadban, ez követi majd a hangtálas meditáció, egy kimondottan izgalmas dolog, főként egy nagyon-nagyon kellemes környezetben 14 óra 30 perctől. Aztán beindulnak a színpadi programok is. Cats and Jazz 16 órától, 17 óra 30-kor kezd a Swing Ladies, míg a napot egy nagyon jó kis akusztikus koncert fogja zárni, a Seholnap Akusztik, ők egyébként 7 órakor lépnek a színpadra. Az ajánlat után hamarosan jönnek a helyi információk, addig viszont a sztárok méghozzá a legnagyobbak, mint például Jennifer Lopez első férje Mark Anthony, itt lesz Dear Henny, a Sugar Love egykori énekesnője, ő pedig már Dario G, a 90-es évekből.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. A közlekedési információkat ma is SMS-ben és Viberen keresztül várom, a számom 30-as 889-107-es. Amolyan rendhagyó módon jönnek a térség híreim Incz Anna Máriától, majd pedig visszatérek Kohánszki Rojdalával. Minden kis bánatom!

Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután

0: Blast FM, a legjobb zenék.
1: 2026. július 28-a, délután 4 óra 37 perc van. Ez a Pitchbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pitchbook.
1: Baranyában is folytatódik a héten a szúnyoggyérítés. Önkormányzati lakásokba várják a bérlőket Komlón. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A héten a tervek szerint 4 megyében végez szúnyoggyérítést a katasztrófavédelem. Baranya is közöttük van. A tervek szerint Pécsett, Kozármistenyben és Pellérden végeznek földi kémiai gyérítést a hét első felében. A szakemberek azt írják, a térségben elsősorban az ázsiai tigris szúnyog elszaporodása miatt van szükség a védekezésre. A részletes szúnyoggyérítési menetrend elérhető a katasztrófavédelem oldalán. A pécsi rendőrkapitányság büntető eljárás, az intézmény pedig belső vizsgálat keretében vizsgálja annak a 14 éves lánynak az ügyét, aki egy pécsi gyermekotthon tetejéről zuhant le még július 11-én. Súlyos sérüléssel került kórházba, jelenlegi állapotáról nem adtak információt. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közlése szerint a lány vélhetően szökési szándékkal egy tetőablakon átmászott ki az épület tetejére, úgy, hogy megbontott egy biztosító láncot. Az eset után egy nem bontható rögzítést építettek be az ablakhoz, a végleges megoldáshoz pedig szakember segítségét kérik majd. Önkormányzati lakásokba keresnek bérlőket Komlón. A város közzétette a felhívást, melyből kiderült, a meghirdetett egyszobás ingatlanok Anna Aknán, valamint a Kazinci, Kis József és Vörösmarty utcában találhatóak. A lakásokra augusztus 10-e és 12-e, illetve 17-e és 19-e között lehet beadni a pályázatokat a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodáján. A lakások felújítandóak, a pályázat beadása előtt meg is lehet tekinteni őket. A sikeresen pályázókkal az önkormányzat 14 hónapos bérleti szerződést köt, ami az előírt feltételek teljesülése esetén később meghosszabbítható. Megújult a Lánycsóki általános iskola. A helyi német nemzetiségi önkormányzat korábban 129 millió forintos forrás nyert el az iskola komplex energetikai korszerűsítésére, így az elmúlt időszakban elvégezték a homlokzatok hőszigetelését, nyílászárókat cseréltek, az épület fűtését pedig korszerű hőszivattyús rendszerrel oldják meg. A villamos energia igény egy részét a jövőben napelemes rendszer biztosítja. A fejlesztéstől a fenntartási költségek jelentős csökkenését várják. Időközi önkormányzati választást tartottak vasárnap Bakócán. A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint a településen azért kellett voksolást tartani, mert az előző képviselőtestület májusban a feloszlásról döntött. A mostani választáson 5 polgármester jelölt közül lehetett választani, valamennyien függetlenként indultak. A legtöbb szavazatot Csordás Nándor kapta, így ő lett a község új vezetője. 11 független jelölt közül 4 tagú képviselőtestületet is választottak. A voksoláson a 239 választásra jogosult közül 144-en jelentek meg. Július 30-án újra útra kell a baranyai kormányablak busz. A mobil kormányablak több településre is ellátogat. A délelőtti órákban Hímesháza és Vémind, a délutániakban pedig Palotabozsok, Somberek és Dunaszekcső területén az önkormányzati, illetve polgármesteri hivatalok előtt lehet majd megtalálni. A lakosságnak így helyben nyílik lehetősége az ügyintézésre. Várják a rászorulókat Pécsváradon. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjának közlése szerint nyári ruhákból, tartós élelmiszerekből és tanszerekből álló csomagokat osztanak július 28-án a városban. Az osztást kedden délután 3 órakor tartják a Kossuth téren a hegyi iskolában, ahová várják azokat, akiknek szükségük van a segítségre. Fontos, hogy az adományok osztása a készlet erejéig tart. Ismét a korábbi helyén található a Bogádi központi buszmegálló. A község önkormányzata azt jelezte, hétfőn a reggeli óráktól kezdve a Pécs irányába tartó buszok ismét a Kossuth utca 21-es szám előtti területen állnak meg. A helyszínen egy csőtörés utáni javítási munkákat végeztek az elmúlt hetekben, ezért volt szükség a megálló áthelyezésére. Augusztus 22-én tartják a Kővágó szőlősi falunapot. A rendezvényen főzőverseny is lesz, melyre már várják a 3-5 fős csapatok jelentkezését. A szervező önkormányzat minden csapat számára biztosít 10 kg sertéslapockát. Minden egyéb hozzávalóról a versenyzők gondoskodnak. A versenyen bográcsban, tárcsán vagy grillen készült ételeket lehet készíteni. A versenyt a helyi művelődési ház sportpályáján tartják. A jelentkezési határidő augusztus 10-e. Július 28-án kedden zárva lesz a Beremendi strandfürdő. A létesítmény azt közölte, a zárvatartás oka az, hogy az E.ON karbantartási munkákat végez a létesítményben, így a strand működése nem biztosítható. A karbantartást követően szerdától ismét a megszokott nyitvatartási rend lesz érvényben. Az elmúlt időszakban újra adathalász SMS-ek terjednek, amelyben a csalók a rendőrség nevében próbálják megtéveszteni a címzetteket, figyelmeztet a Baranyai rendőrség. Az üzenetek szerint az érintetteket közlekedési jogsértés miatt keresik, és küldenek egy linket is, ami állításuk szerint az ügyintézéshez és a bírság befizetéséhez szükséges. A rendőrség arra figyelmeztet, soha nem értesítik a lakosságot SMS-ben szabálysértésről, vagy egyéb jogsértésről és bírságról sem. Így senki ne kattintson az üzenetben található hivatkozásra, ne adja meg személyes vagy banki adatait, és ne fizessen. A hétvégén elstartolt a labdarúgó MB2. A HR Rend Kozár Mistenny szombaton a Videoton Fehérvár vendégeként 4-0-ás vereséget szenvedett. A Szentlőrinc vasárnap lépett pályára, hazai közönség előtt a Karcag ellen. Ezen a találkozón nem esett gól, így a végeredmény 0-0-ás döntetlen lett. A labdarúgó MB3 nyitó hétvégéjén a PMFC szombaton a Dunaharasztit fogadta. A találkozón a pécsi csapat 2-0-ás győzelmet aratott. Sikerrel vette a rajtot a másik pécsi együttes, a PTE Peac is. A bajnokság első fordulójában a csapat a Sárbogárdal találkozott, és 2-1 arányú győzelmet aratott. A bajnokság a harmadosztályban augusztus 5-én folytatódik, mert a hétvégén kezdődnek a magyar kupak küzdelmei. Harmadik alkalommal rendezi meg a Duna-Dráva Nemzeti Park az Áta-Dráván félmaraton futó- és terepfutó versenyt, gyalog- és kerékpáros teljesítménytúrát. Az esemény szeptember 26-án várja az érdeklődőket, akiknek különleges természeti körülmények között lesz lehetőségük teljesíteni a választott távot. Minden útvonal kapcsolatba kerül a Drávával, vagy magát a folyót, vagy annak holtágát keresztezi majd. Az előnevezés szeptember 22-éig tart. A részletes tudnivalók a Nemzeti Park Igazgatóság oldalán érhetőek el. Ez volt a Pécsbook, a 101 hét Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cat Sand Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap Akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban kumlo.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Szervezett tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszerti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszerti Hurra látogatóközpontban.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Továbbra is keresik az eltűnt rózsavölgyi Leonardót. A 11 éves fiú engedély nélkül távozott vásznoki otthonából, azóta magáról életjelet nem adott. Tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre. A fiú körülbelül 140-145 cm magas, barna hajú, barna szemű. Eltűnésekor sportcipőt, valamint sötétkék melegítőszettet viselt. A komlói rendőrkapitányság arra kéri a hallgatókat, hogyha valaki látta a fiút, vagy éppen tud annak tartózkodás helyéről, azt tegyen bejelentést akár névtelenségen megőrzése mellett az alábbi telefonszámokon, ez a 0660-555-111-es, vagy pedig a 112-es központi segélyhívószám. Hamarosan friss hírek, menőtte viszont jönnek a srácok, itt van Dániel Fig Gergő és az utazók, egyedül ébredek.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Jönnek a hölgyek a folytatásban, Lady Marmalade, előtte hírek és információk, időjárással, közlekedéssel, de főként a felelős szerkesztővel, Ince Anival.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttek.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Önkormányzati lakásokba várják a bérlőket Komlón. Holnap kezdődik a nyár második hőhulláma. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Önkormányzati lakásokba keresnek bérlőket Komlón. A város közzétette a felhívást, melyből kiderült, a meghirdetett egyszobás ingatlanok Anna Aknán, valamint a Kazinci, Kis József és Vörösmarty utcában találhatóak. A lakásokra augusztus 10-e és 12-e, illetve 17-e és 19-e között lehet beadni a pályázatokat a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodáján. A lakások felújítandóak, a pályázat beadása előtt meg is lehet tekinteni őket. A sikeresen pályázókkal az önkormányzat 14 hónapos bérleti szerződést köt, ami az előírt feltételek teljesülése esetén később meghosszabbítható. Orientációs napokkal várja az első éves hallgatókat a pécsi orvoskar. Augusztus 6-án a német és angol programos gúlyákat várják, míg két nappal később a magyar programban kezdő általános orvos, fogorvos és gyógyszerész hallgatókat várják előadások. A tájékoztatókon szó lesz a beiratkozásról, a szemeszter kezdés legfontosabb tudnivalóiról, és bemutatkoznak a hallgatói önkormányzatok is. Lesznek szabadon választható workshopok és egyéb események is. Több program is regisztrációval látogatható. Erről és a további információkról bővebben a KAR honlapján lehet olvasni. Retro hétvégét tart a MÁV a Dél-Dunántúlon augusztus első hétvégéjén. A Balatonnál, Kaposváron és annak környékén, valamint az augusztus 1-én újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon lehet majd találkozni a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvényekkel. A vasúti programhoz nosztalgia buszok is kapcsolódnak. Felső Mocsolád Balatonlelle Fonyód útvonalon szombaton Ikarusz 266-os, vasárnap pedig Ikarusz 55-ös buszok közlekednek. Emellett szombaton Pécs, Komló és Kaposvár között is utazhatnak az érdeklődők az úgynevezett faros fedélzetén. A labdarúgó NB3 nyitó hétvégéjén a PMFC szombaton a Dunaharasztit fogadta. A találkozón a pécsi csapat 2-0-ás győzelmet aratott. Sikerrel vette a rajtot a másik pécsi együttes, a PTE Peac is. A bajnokság első fordulójában a csapat a Sárbogárdal találkozott, és 2-1 arányú győzelmet aratott. A bajnokság a harmadosztályban augusztus 5-én folytatódik, mert a hétvégén kezdődnek a magyar kupak küzdelmei.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Új áramhálózat létesítése miatt Pécsett a Légszeszgyár, Liszt-Ferenc és Somogyi Béla utcák találkozásánál kedden és szerdán forgalmi rendváltozás várható. Az érintett jelzőlámpák szerdán napközben nem működnek majd. Továbbra is teljes útlezárásra kell számítani a Megye utca egy szakaszán, valamint a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Az Atinai úton közműfejlesztés miatt sávlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, napos időre számíthatunk. A déli szél napközben többfelé megélénkülhet. A hőmérséklet reggel 17, napközben 33 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk legközelebb 6-kor a Besten. További kellemes délutánt a mikrofonnál most még ebben az órában H. Horváth László. Megígérem, hogy romantikázni fogunk. Ebben segít Rúzsa Magdén Lotfi Bekijevel közösen. Nyári zápor, itt lesz a Rednex, előtte pedig a Hölgyköszönő és a Lady Marmalade.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék. Where's all my soul sisters? Let me hear y'all.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Holnaptól támad a kánikula, míg reggel 18-19, napközben már 33, akár 34 fok is előfordulhat, és a mai naphoz hasonlóan szintén magas lesz az UV-sugárzás, kerüljük a tűzőnapot 11 és délután 3 óra között. Aztán csütörtök a reggel 20, napközben a 35 fok a jellemző, pénteken 36 fokra készületünk, míg szombaton és vasárnap, illetve jövő héten hétfőn 39-40 fokot írnak szikrázó napsütéssel, abszolút felhő és csapadékmentesen. Az időjárási idej után folytatódik a zenei maraton, hamarosan Inna slágerével, de mellette velünk lesz Nagy Bogi, csak úgy, mint George Michael.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegyhét Best FM. Nagyon sokan töltik a szabadságot egy-egy európai országban a nyári időszakban, hogy mire érdemes figyelni, erről beszélgetek Kerner Barbarával, a Europe Direct Baranya megye Európai Információs Pont vezetőjével.
1: Azt gondolom, hogy nagyon fontos nem csak azoknak, akik rendszeresen utaznak, hanem azoknak is, akik akár először utaznak külföldre, vagy nem utaznak rendszeresen, hogy nagyon tudatosan és proaktívan készüljenek fel, hiszen így gördülékeny lesz a nyaralás, bármi váratlan történik, akkor ők tudják, hogy mit kell ilyenkor csinálni, kihez kell fordulni, és fel is hívom a figyelmét itt a hallgatóknak, hogyha bármi kérdésük van, akkor a Europe Direct Baranya tájékoztató központ az ingyenes napra kész és praktikus, személyre szabott információkkal várja önöket. De akkor térjünk is rá az európai vakációra. Azt gondolom érdemes megjegyezni, hogy a turizmus az az Európai Unió egyik meghatározó gazdasági ágazata. Az EU GDP-jének mintegy 9-10%-át teszi ki, közel 20 millió munkahely kapcsolódik hozzá, több mint 3 millió vállalkozás működik a szektorba, ezek pedig főleg kis és középvállalkozások. Ma az Európai Unió, illetve az európai kontinens a világ leglátogatottabb turisztikai térsége. A nemzetközi turistáknak mintegy 40-50%-a mindig európai célt választ, amikor a nyári vakációját tervezi. Ugyanígy magyar utasok százezrei is utaznak külföldre, hogy a szabadságukat eltöltsék, hogy kikapcsolódjanak, hiszen az Európai Unió tagországai a gazdag történelmi örökségükkel, a csodálatos tájaikkal és a nyüzsgő nagyvárosaikkal kiemelt célpontnak számítanak a magyar utazók között is, és azt gondolom, hogy akár szervezett körülmények között utazunk, akár egyénileg, nagyon fontos, hogy felkészüljünk erre a külföldi tartózkodásra. Miért is fontos ez? Egyrészt azért, mert az utazás, a külföldre utazás az egyéni felelősség, egyéni döntés, tehát minden utazó a saját személyi biztonságáról magának kell gondoskodnia, tehát ez egy komoly körültekintést igénylő döntés. Nagyon fontos, hogy mielőtt beutazunk bármelyik EU tagállamba, vagy akár harmadik országba, azelőtt nézzük meg a konzuli szolgálat online felületét, illetve van egy nagyon jó ingyenes applikáció is, az a neve, hogy Konzinfo utazom, ezt érdemes letölteni, hiszen magunkkal tudjuk vinni az okostelefonunkon. Ezeken a felületeken országonként minden hasznos utazási tanácsot megtalálunk, meg tudjuk nézni, hogy megnyugtató-e a környezet, ahová utazunk, milyen például a biztonsági besorolása. Biztonságosnak nyilvánított ország, vagy fokozott biztonsággal, fokozott óvatossággal látogatható ország, vagy kiemelt biztonsági kockázatot jelentő ország. Ezek azok az országok, ahova nem javasolja a külügyminisztérium, hogy utazzunk. Jelenleg a 27 EU tagállamból 26 biztonságos országnak számít. Egy kivétel van Portugália, ott fokozott óvatossággal látogatható a besorolás. Nagyon fontos, hogy a célországba, vagy a célrégióba, ahová megyünk, tudjuk, hogy hol van magyar képviselet, azaz konzulátus vagy nagykövetség, hiszen hozzájuk tudunk majd fordulni, ha bármi nem tervezett dolog történik velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Rövidesen folytatódik a zenei maraton, adom az újdonságot Zolától, sehova sem passzolok, előtte játszik a Hooligans.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Itt az újabb hőhullám, kiadták a riasztást is. Átalakul a közösségi közlekedés, visszaesés lehet a dinnyetermesztésben, ha nem jön fordulat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kiemelten figyeljünk az idősekre a kánikulában. Csütörtöktől keddig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. A katasztrófa védelem közölte, idén átlagosan naponta 25 riasztást kaptak olyan idős emberekhez, akik nem adtak magukról életjelet. A tartós hőségben fokozottan figyeljünk erre a korosztályra. Arra is rámutattak, hogy gyereket, házi állatot soha ne hagyjunk a parkolóautóban, mert az utastér életveszélyesen felmelegedhet, akár percek alatt is. Ha valaki ilyet tapasztal, hívja a 112-t. Az elmúlt évtizedek legnagyobb átfogó átalakítása következik a közösségi közlekedésben. Ezt a beruházási és közlekedési miniszter mondta közösségi oldalán, miután az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvényt. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az országos közlekedés szervező képes lesz összehangolni a helyközi, a regionális, az elővárosi, a távolsági közlekedésben a tarifákat, a menetrendeket, a hálózatot és a fejlesztéseket. A tárcavezető hozzátette, egy új vonatflotta cég is létrejön, ezen keresztül lehet majd felhasználni az uniós forrásokat új vasúti járművek beszerzésére. Továbbra is alacsonyak a dinnye felvásárlási árai, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet, figyelmeztet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Annak ellenére, hogy együttműködést kértek a szakmai szervezetek az áruházláncoktól, a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt, ráadásul a balkáni régióból nagyobb mennyiségű dinnye került a piacra, ami tovább rontotta a magyar termelői árakat. A kánikula javíthat a keresleten, és az is, hogy augusztustól már a magyar dinnye kerül a polcokra. A fogyasztóktól azt kérik, választák a hazait. Megdőlt tegnap a fővárosi szélrekord. A Hungaromet közölte, hogy a Jánoshegyen 85 km/órás széllökést regisztráltak, ami napi csúcs. Korábban 2019-ben volt hasonlóan erős szél Budapesten ezen a napon, szintén a Jánoshegyen, de az 2 km/órával elmaradt a tegnap rögzítettől. A hírek végén már is mondom az időjárás részleteit. Napos kissé felhős időre számíthatunk, estére viszont már mindenütt kiderül az ég. Csapadék nem lesz, az északkeleti határvidéken fordulhat elő, elvétve egy-egy zápor. A szél az ország legnagyobb részén élénk marad, kivéve nyugaton. 28-32 fok között alakulnak a délutáni csúcsok, késő estére pedig 16-25, éjszakára 11 és 17 fok közé hűl majd le a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, hétvégén már 39 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Fergie a Nagy Gatsbyben azt énekelte, hogy a Little Party Never Killed Nobody. Hát mi keddenként ezzel úgy vagyunk, hogy a Little Funky Never Killed Nobody, és hát ez nem is olyan kicsike funky, mert hát 120 percen keresztül pörögnek minden kedden. 6 és 8 között a legjobb funky zenék. 6-7-ig én White Boy, 7-től DJ Hangya, lemezjátszók mögött indul a Night Shift.

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.

megtenni, az legalább annyira rejtély, hogy most, hogy csütörtöktől vasárnapig végignyomtam a Forma 1-et kint a Hungaroringen, ezúttal is nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ott volt a fanzomban, szóval most meg hogy tudtam időt szakítani arra, hogy dobjak föl megint 5 új mixet a Mixcloud profilomra. Szóval mixcloud.com/DJWhiteBoy, 155 korábbi mix elérhető mindenféle összetételben, pop, dance, classic house, chillounge, deep house és persze funky is tracklistával együtt.

DJ, so

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.

0: A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: A 120 perci funkiból 60-at ki is pipálhatunk, úgyhogy hangjával gyorsan helyet cserélek. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, még egy órán keresztül pörögnek, recsegnek a legjobb funky bakelitek, úgyhogy pár perc, gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban kumlo.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Tervezett tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Celeszepti Hóra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Celeszepti Hóra látogatóközpontban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. I'm the lyrical gangster. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Hőségriasztás jön, visszatér a kánikula, nyakunkon a parlagfű szezon, kikelt egy pelikán fiók a Nyíregyházán. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei, emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban is jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. A parlagfű virágpora leggyakrabban orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést okoz. Mellőzik a kancellárokat, vége a kettős vezetésnek, jövő évtől megszűnnek ezen tisztségek a szakképzési centrumokban. Az erről szóló törvénymódosítást már benyújtotta a kormány az országgyűlésnek. A feladatok az iskolai főigazgatókhoz kerülnek. A jelenlegi intézményvezetők megbízatása december 31-ével befejeződik. A szükséges pályázatokat legkésőbb szeptember 30-ig meghirdetik. Második világháborús bombát találtak Zánkán. Az 50 kg-os szovjet robbanó szerkezetre munkavégzés közben találtak rá. Kiemelésének idejére 200 méteres körzetben üdítették ki a környéket. A honvédség tűzszerészei hatástalanították és már el is szállították a bombát. Több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetté a spanyol kormány. Ezeket tavasz óta érik természeti csapások. Most éppen Spanyolország középső területeit perzselik fel erdőtüzek. Már 14-en vesztették életüket emiatt. Korábban árvizek és földcsúszamlások, ipari balesetek történtek. A rendelkezéssel könnyebb lesz a segélyezés. Közben Franciaországban is erdőtüzek pusztítanak. Most Bordeaux környékéről kellett evakuálni mintegy 220 ezer embert. Először kelt ki rózsás pelikán a nyíregyházi állatparkban. A fióka július 4-én jött világra, és mindkét szülője neveli, közölte az intézmény. A feladatokat már a költésnél is megosztotta a pelikán pár. A hím és a tojó felváltva kotlottak a tojáson, a kikelés óta pedig közösen etetik és védelmezik a fiókát. Napos kissé felhős időre számíthatunk, estére viszont már mindenütt kiderül az ég. Csapadék nem lesz, az északkeleti határvidéken fordulhat elő, elvétve egy-egy zápor. A szél az ország legnagyobb részén élénk marad, kivéve nyugaton. 28-32 fok között alakulnak a délutáni csúcsok, késő estére pedig 16-25, éjszakára 11 és 17 fok közé hűl majd le a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, hétvégén már 39 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: is love.
1: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csütörtöktől harmadfokú hőségriasztás lesz, több szállodahajó is veszteg el a Duna alacsony vízállása miatt, erdőtüzek tombolnak Spanyolországban. Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtöktől keddé félig az országos tisztifőorvos. A tartós kánikula jelentős terhelést jelent az emberi szervezet számára, hívja fel a figyelmet az NNGK. Fáradékonyabbak lehetünk, a fokozott folyadékvesztés kiszáradáshoz vezethet, vérnyomás ingadozás, szédülés, ájulás is jelentkezhet. A krónikus betegeket jobban megviseli a kánikula. A csecsemőkre, kisgyermekekre, idősekre különösen figyeljünk oda. Ha valakinél hőguta jeleit tapasztaljuk, azonnal vigyük hűvösre és hívjunk mentőt. A vadászatra jogosult feladata a vadállomány itatása a hőség idején, erre figyelmeztet az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Gondoskodniuk kell a takarmányról és ivóvízről is, vagy éppen a dagonyázás feltételeiről. A vadászkamaránál ehhez támogatás is igényelhető. A tárca azt is közölte, hogy a civilek és önkéntesek segítségét is szívesen fogadják, lakott területeken pedig a madarak itatásában lehet segíteni. A vadállománynak életmentő lehet az itatása hőhullámok idején. Mintegy 15 szállodahajó várakozik a Duna magyarországi szakaszán, olyan alacsony a vízállás, hogy nem tudnak tovább haladni. Emellett teherhajók is vesztegelnek, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A tárca arról tájékoztat, hogy nem csak hazánkban alacsony a folyó vízállása, hanem a teljes több mint 2000 kilométeres hajózható szakaszon. Napközben egyébként Budapestnél tovább süllyedt a rekord alacsony vízszint, 17 órakor már csak 28 centi volt. Több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetté a spanyol kormány. Ezeket tavasz óta érik természeti csapások. Most éppen Spanyolország középső területeit perzselik fel erdőtüzek. Már 14-en vesztették életüket emiatt. Korábban árvizek és földcsuszamlások, ipari balesetek történtek. A rendelkezéssel könnyebb lesz a segélyezés. Közben Franciaországban is erdőtüzek pusztítanak. Most Bordeaux környékéről kellett evakuálni mintegy 220 ezer embert. Napos kissé felhős időre számíthatunk, estére viszont már mindenütt kiderül az ég. Csapadék nem lesz, az északkeleti határvidéken fordulhat elő, elvétve egy-egy zápor. A szél az ország legnagyobb részén élénk marad, kivéve nyugaton. 28-32 fok között alakulnak a délutáni csúcsok, késő estére pedig 16-25, éjszakára 11 és 17 fok közé hűl majd le a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, hétvégén már 39 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

Ezt a legjobb zenék most már férj és feleség és boldog házasságban élnek. Amikor ez a dal készült, akkor még csak sejteni lehetett, hogy van köztük valami. Jay-Z jön Beyoncéval és a Bonnie.

Best FM a legjobb zenék, a Spice Girls vagy Melanie C sporti Spice-ként is szokták ugye emlegetni, és ebből a sportosságából semmit nem veszített az évek alatt, bomba formában van, és valószínűleg ennek köszönhető az is, hogy elképesztő energiával veti majd bele magát a világ körüli turnéjába. Szeptember elejétől egészen november végéig szó szerint körbeutazza a világot. Ausztrália, Európa, Amerika, még Tokióba is ellátogat. Gonna never be the same.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Jön a harmadfokú hőségriasztás, az akciózást ellenőrizte a fogyasztóvédelem, sok vendéglátóhely szűnt meg az elmúlt években. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtöktől keddé félig az országos tiszti főorvos. A tartós kánikulában fontos a folyadékpótlás, elsősorban a vízfogyasztása. A legmelegebb órákban húzódjunk hűvös helyre, kerüljük a napsütést, viseljünk könnyű, világos ruházatot és gondoskodjunk az UV védelemről. A rendszeresen szedett gyógyszereinket tartsuk a tájékoztatóban előírt hőmérsékleten, hívja fel a figyelmet a népegészségügy. Mellőzik a kancellárokat, vége a kettős vezetésnek, jövő évtől megszűnnek ezen tisztségek a szakképzési centrumokban. Az erről szóló törvénymódosítást már benyújtotta a kormány az országgyűlésnek. A feladatok az iskolai főigazgatókhoz kerülnek. A jelenlegi intézményvezetők megbízatása december 31-ével befejeződik. A szükséges pályázatokat legkésőbb szeptember 30-ig meghirdetik. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha akciózik a vállalkozás, és mondjuk százalékos csökkenést feltüntet, akkor az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia. Nagyon pozitívak voltak az ellenőrzési tapasztalatok, mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, és ebben az esetben is a vállalkozás ezt követően orvosolta a problémát.
1: Egyre kevesebb az étterem, számuk jelentősen csökkent 6 év alatt Magyarországon az MBH Bank elemzése szerint. Tavaly alig 42 ezer vendéglátóhely működött itthon, ami 18%-os visszaesés a 2019-es adatokhoz képest. A szakemberek szerint a Covid-járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett. Főként italüzletek, kávézók, valamint zenés-táncos szórakozóhelyek húzták le a rolót. Verült idő lesz éjszaka, csapadékra nem kell számítani. A szél északkeleten még élénk maradhat. Általában 11 és 17 fok közé hűl a levegő. A szélvédett helyeken lehet pár fokkal hűvösebb, míg vízpartokon és a magasabban fekvő területeken melegebb lehet. Holnap napos száraz idő lesz, délután érkeznek fátyolfelhők a Dunántúlra. Fokozódik a hőség, 30-35 fokra készülhetünk. Csütörtökön már harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. A napokban az UV-sugárzás is nagyon erős lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei, hogy ez egészen konkrétan mit is jelent a következő 60 percre nézve. Pink, Don't Let Me Get Me, LMC, Take Me To The Clouds Above, Ricky Martin és May a Private Emotion, Kim Mezal, Young Hearts Run Free, és a sor legelején Chicane, Love on the Run.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy.

a legjobb zenék, ismert történetek, nem a megszokott környezetben, illetve korszakban, és általában a korban sem passzoló zenei betétekkel. Ez jellemző általában Baz Luhrmann filmjeire, gondoljunk csak a Moulin Rouge-ra, vagy éppen a Nagy Gatsby-re, vagy éppen a Rómaiós Júliára, mert hogy azt is ő rendezte, és abban pedig ez a dal csendült fel. Jön Kim Mazel és a Young Hearts Run Free.

Best FM a legjobb zenék. A most érkező producer csapat nem pazarolta az időt arra, hogy mindenféle hangzatos művészneveket találjon ki maguknak. Lee Monteverde, Matt Camden és Chris Nuttall egész egyszerűen a keresztneveik kezdőbetűjét rakta össze. Itt született meg az LMC nevezetű csapat, és hát összerakták még a YouTube Video Without You at Whitney Houston How Will I Know című dalával. Itt született meg a most érkező Take Me to the Clouds Above.

Besztetem a legjobb zenék azok után, hogy az amerikai The Voice 29. évadát idén tavasszal Adam Levine és az ő mentorátja nyerték meg. No, náhogy a Maroon 5 énekese rábólított a 30. szériára is, amely szeptember 21-től lesz majd látható az amerikai tévék műsorán, és ahol többek között Kelly Clarkson és Queen Latifah is helyet foglal majd egyet pörgőszékben. Jön a Maroon 5 és a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tovább csökkenhet a nagy folyóink vízszintje, döntött a parlament a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Csillaghullás zárja a júliust. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nem várható jelentősebb csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, ráadásul itt a következő hőhullám. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a következő napokban stagnáló, lassan apadó vízszintekre számít a Duna magyarországi, valamint a Tisza duzzasztásmentes szakaszain is. Továbbra is marad a nagyon alacsony mederteltség. A Duna rekord alacsony vízszintje egyébként tovább csökkent Budapestnél, délután már csak 28 centi volt. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. Az új hivatal extra jogosítványokat kap, így többek között nyomozati és vádképviseleti hatásköröket is. Emellett bármilyen ügyben kérheti a rendőrség, az ügyészség vagy épp a NAV közreműködését. Elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja majd meg az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök a hivatal felállítása kapcsán közösségi oldalán azt mondta, az a kormánytól függetlenül működik majd szigorúan jogállami keretek között. A kormányfő arra is kitért, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye lesz. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Fokter Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
2: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére viradóanak el, óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
1: Verült idő lesz éjszaka, csapadékra nem kell számítani. A szél északkeleten még élénk maradhat. Általában 11 és 17 fok közé hűl a levegő. A szélvédett helyeken lehet pár fokkal hűvösebb, míg vízpartokon és a magasabban fekvő területeken melegebb lehet. Holnap napos száraz idő lesz, délután érkeznek fátyolfelhők a Dunántúlra. Fokozódik a hőség, 30-35 fokra készülhetünk. Csütörtökön már harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. A napokban az UV-sugárzás is nagyon erős lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hogy funkiban jók az olaszok, ezt tudjuk régóta. Black Machine, Too Black, Gio Baggio, az olasz dance se hiszem, hogy bárkinek be kéne mutatni, ugye Mooney, vagy éppen a DB Boulevard, és hát hajlamosan vagyunk elfelejteni, ezért volt egy villanása az olasz R&B-nek is, Tiziano Ferronak köszönhetően. Jön már is a Perdono!
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM, a legjobb zenék. Vannak zenekarok, akik hát felesleges dolgokban nem fetszölnek időt meg energiát, például ilyen, hogy album címének a kitalálása. Anno a Black Machine legelső nagylemezét is csak úgy hívták, hogy The Album, és ugyanez igaz a most érkező Spike-ra. Egyetlen lemezük jelent meg, annak is ez a címe, The Album. Erről most a legnagyobb kis lemez, a Respect It, a Best FM.

a legjobb zenék, jön a Boys of Summer, de hát a következő napok időjárását elnézve úgy lenne igazságos, ha lenne egy Girls of Summer című dal is. Mert hogy a következő napok brutális nyári időjárása mindenkinek oda fog csapni, fiúknak, lányoknak egyaránt. 33 fok magas UVB sugarzás, felhő, szél és csapadék nélkül, ez lesz holnap.

Ezt FM a legjobb zenék. A most érkező dalban használt hangminták jogdíjai nem voltak tisztázva, úgyhogy egyedül a dal szerzőjének Enyának a jó fejségén múlott, hogy a Fugees első nagylemeze a The Score egyáltalán megjelenhetett ezzel a kis lemezzel. Jön a Ready or Not!

Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Megyünk végig az ABC-n, a B betűsök közül itt lesz Berkes Oliver, Baby D és a Black Eyed Peas. Az F-nél érkezik majd a Faith No More, a Faithless, illetve Fat Joe, és persze Ashanti. Az óra vége felé pedig jön a G betűs szekció, Gwen Stefani, George Michael és Grace Kelly. Ez majd Mika dalának címe lesz.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék. Jönnek a Hitetlenek. Két ilyen zenekar is egymás után, amelyek más-más okokból ugyan, de már egyáltalán nem léteznek. A Faith No More jön az Easy-vel, utána pedig a Faithless Dido-val. És a One Step Too Far-ra egymás után itt a Best FM a legjobb zenék között.

Jazz FM a legjobb zenék. Holnap még nyugi lesz a városban. Na de aztán majd csütörtökön meccs lesz az Üllői úton, és hát tudjuk, hogy ez mit jelent. Délután 3-tól éjfélig majd szakaszosan és időszakosan lezárják az Albert Flórián utat, a Könyves Kálmán körút és a Vágóhíd utca között, illetve az Üllői úti felüljáró melletti mindkét oldali szervizutat. És persze a környéken meg tilos lesz megállni egész nap.

Best FM a legjobb zenék, vége a kednek, vége a Night Shiftnek, ennyi volt a mai nap. A holnapi nap meg szerda lesz, és hogyha szerda és Night Shift, akkor az csak egyet jelenthet. Pop és rádiós lágerek 120 percét 6 és 8 óra között, ahol majd DJ FND csatlakozik hozzám a második órában. Gwen Stefani a Nékonnali, meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

stuck around.